0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: 2700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával, még marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Pótlólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy az első 50000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50000-et pedig november 30-áig a többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi delta vágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezési akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. Átmenetileg szünetel majd több szolgáltatás is az Erste Banknál október 16-án, 17-én, valamint 29-én éjszaka. Nem működik majd a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, fogadása, az internetes vásárlás, az Erste Telebank, a vállalati netbank, az Elektra, az Erste Business Mobilbank, az SMS szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés és a lakástakarékpénztári befizetések online nyilatkozási felülete. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota, a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök Kelet-Norvégiában. Mintegy 4900 ezüstpénzt került elő a földből, mielőtt véget ért volna a tavaszi szezon, és a területet át kellett adni a mezőgazdasági munkáknak. A gabonabetakarítás után azonban a keresőpáros visszatért, kezük nyomán pedig már a norvégiai régészet történetének eddigi legjelentősebb vikingkori éremleletét sikerült napvilágra hozni. A darabszám 5200-nál tart, a szakemberek jelenleg munkagépek segítségével távolítják el a felső talajréteget, hogy jobban hozzáférjenek a mélyebben fekvő leletekhez. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: Világjáró
10: a Hobby Rádióban.
9: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
11: a Hobby Rádióban.
12: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival.
13: No.
12: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.
14: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
15: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Kamureklám.
2: Két halott beszélget.
3: Hé, hullaház! Na, ne bomolj!
1: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show. UK.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
6: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Szivárvány.
1: Szivárvány.
8: Szivárvány.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: Galaxy Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre. Marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesztáv Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyel bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe több között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-as és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített négy sávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat, és gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 ezer kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100 000 szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres íztathat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt. Szerdán sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Délután 23-27 fok várható. Csütörtökön összegyűlnek felettünk a felhők, és többfelé eredhet az eső, feltámadhat a szél is. Reggel 3-10, napközben 22-28 fok lesz.
1: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Ubi Radio.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.

0: Reklám.
1: Hogy térek vissza, mint a gyerekfeledet álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
9: Vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
9: Reklámot hallottak.

0: Acqua.
1: Hobby Radio.
0: Fuma con i miei che ho gustato.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
3: Egyébként a költségvetés hiánya szeptemberben tovább egyeztet a kormány a kamatstop kivezetéséről a bankszövetséggel, marad a vérasszonyok nyara. Köszöntöm a

0: bankhitelt érint. Közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. A megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel marad érvényben. Ezen a héten meghallgatják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hatóság három még betöltetlen elnök helyettesi posztjára pályázókat az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre korábban kiírt pályázatok eredménytelenek voltak, ezért új eljárást indítottak. Közben a Mi Hazánk közölte, nem vesz részt a kiválasztási folyamatban, mert azt színjátéknak tartják. Nem lesz nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben. A projekt néhány évnyi előkészítés, építészeti és technológiai tervezés, kutatásfejlesztés után megváltozott. Ezt válaszolta az M4 kérdésére a Debreceni Egyetem sajtóosztálya. Az egyetem módosította az állammal kötött projektszerződést, és ma már nem klasszikus gyárépítésben gondolkodnak, hanem egy tanüzemi egység fejlesztése a cél. A nemzeti oltóanyaggyára annak idején 55 milliárd forintot csoportosított át az Orbán kormány. Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások. Aláírta a román államfő, több mint 800 medvét lőhetnek ki még idén. Az idei év első 8 hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt, és két medvetámadás is történt. De a szakemberek szerint azonban kétséges, hogy sikerül a medveritkítás. Kutatások szerint az egyet szám akár a 13 ezret is elérheti. Szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájai megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten 1 órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Kétféle kosz van a világon. A sötét típusú, ami a világos tárgyakhoz, és a világos típusú, ami a sötét tárgyakhoz tapad.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobbi Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Szervusz, Piroska. Hová mész?
2: A nagymamához.
1: De mondd csak, Piroska, mi van a szoknyád, akarom mondani, a kosaradban?
2: Sós Pálcika, sós Perec és sós Ropi.
1: Hogy egy kicsit...
3: Wolf, az első farkas, aki rókázni tud.
0: Kamu reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
5: Jövő héten dönt a Parlamenti Bizottság a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnök helyetteseiről. A fővároshoz hasonló elbánást kérnek a kormánytól a megyei jogú városok. Marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A fővároshoz hasonló elbánást kér a kormánytól tagjainak a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Cserpalkovics András a vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultáció után közösségi oldalán azt írta, kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként

0: tartják. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy a parlament elutasította a lakhatási válság kezelését célzó két kormányrendeletet. A szavazás után országszerte tüntetések kezdődtek, a demonstrálók a lakhatási helyzet javítását követelték. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Szerdán sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, észak-nyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Délután 23-27 fok várható. Csütörtökön összegyűlnek felettünk a felhők, és többfelé eredhet az eső, feltámadhat a szél is. Reggel 3-10, napközben 22-28 fok lesz.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobbi rádió.
4: Hogy akkor mi érdekli a busztába?

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Jó reggelt!
1: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követel be a nyugati partnerektől. Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma október 7-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 12,5 fok van. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobb.

0: Rovatokkal csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel. Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
1: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere velem, táncolj mi!
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 7-én az Amália nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név jelentése az Amalburga vagy Amalberga összetett névből származik. Ennek első tagja az Amalgót királyi család neve és védelem. Az Amáliák október 7-én kívül ünnepelnek még július 10-én, január 28-án és május 4-én is. A név becézése Amál, Amálka, Máli, Málika, Blia és Fliácska. Jeles viselői a névnek Sterbinski Amália kézilabdázó, Amália Bonds regény alak G.K. Rowling Harry Potter című művében, valamint Ön kedves Amália. Ezen a napon köszöntjük még az Amáliákon kívül az Amál, Baksa, Bakács, Bekes, Bekény, Garfield, Gerold, Girót, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Sergius, Vendelina, valamint Gerald nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1801-jel kezdünk, október 7-én született Adolf Müller, magyar származású osztrák zeneszerző, karmester. Maradjunk még a 19. században, 1828. október 7-én született Falk Miksa, a Pester Lloyd alapítója, amely lapnak jelentősége többek között az volt, hogy évtizedekig formálta a Magyarországról külföldön alkotott képet. Közgazdasági rovatát világszerte elismerték. És még mindig a 19. század, 1849. október 7-én halt meg Edgar Allan Poe író. Most lépjünk át a 20. századba, 1911. október 7-én született ifjabb Horváth János Kossuth-díjas filológus, egyetemi tanár. És mindössze egy évet lépünk előre, 1912-re, október 7-én született Charles Etta Waddles, amerikai vallási vezető, írónő, aki az adományként kapott használt autók eladásából élelmet, gyógyszert, ruhákat és bútorokat vett a szegényeknek. Folytassuk 1916-tal, október 7-én született Horváth György újságíró. 1952-ben kezdte pályáját az Út című heti lapnál, újságírói szakterülete a művészettörténet. Recenziókat, tudósításokat írt, életének legnagyobb részét a Reformátusok lapjánál töltötte. Következő időpontunk 1942. október 7-e, ekkor Budapesten megszületett Halász Judit színművésznő. 5 évet ugrunk előre, 1947-re, ugyanis október 7-én született Rózsa György újságíró. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1956. október 7-én. 69 éves korában meghalt Clarence Birdsey, amerikai üzletember, aki bebizonyította, hogy az ételt nagyon alacsony hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy ehető maradjon. Most is mindössze csak 3 évet lépünk előre, 1959-re, október 7-én először közvetítettek képeket a Hold sötét oldaláról. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet. És végezetül 1968. október 7-én született Toni Braxton, popénekesnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
3: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: 2026. október 7-e, szerda. Uram, taníts meg minket imádkozni. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 11. fejezet 1-től a 4. versig. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vígy minket kísértésbe. Emelkedés. A tanítványok nem azt kérik Jézustól, hogy tanítsa meg őket gyógyítani, prédikálni, vagy csodákat tenni, pedig láttak tőle rendkívüli dolgokat. Egyetlen dolgot kérnek: taníts meg minket imádkozni. Miért? Mert látják, hogy Jézus erejének forrása az imádság, mégpedig nem a szavak, hanem az a kapcsolat, ami az Atyával összeköti őt. Jézus nem egy hosszú, ünnepélyes, nehézkes szöveget mond nekik, hanem néhány mondatot. Egyszerűt, lényegre törőt. A mi Atyánk minden szavával nem egy távoli Istent szólítunk meg, hanem azt, akit Atyánknak tekinthetünk. Sokan azt hiszik, hogy az imádkozás egy szép szöveg elmondása. De valójában lelki találkozás Istennel. Olykor szavakkal, máskor sóhaj, hallgatás, figyelem formájában. Az ima nem teljesítmény, hanem nyitottság Isten felé. Nem a szöveg hosszán múlik az értéke, hanem hogy jelen vagyok-e benne. Modern világunkban az imádság gyakran kiszorul a napirendből, pedig ima nélkül, lelkileg kiszáradunk, mint egy növény víz nélkül. Nem azért imádkozunk, hogy Istent informáljuk aktuális élethelyzetünkről vagy gondjainkról, hanem hogy ne felejtsük el, kik vagyunk, és kire bízhatjuk magunkat. Az imádság életforma. Imádkozni olyan, mint lélegezni. Természetes, egyszerű, nélkülözhetetlen tevékenység. Lépjünk be az ima világába. Urunk Jézus Krisztus, taníts minket imádkozni. Ne csak szavakat adj ajkunkra, hanem élő kapcsolatot veled. Taníts meg bízni, kérni, hálát adni, csendben figyelni akaratodra. Tedd életformánká a mi Atyánk minden szavát, hogy ne megszokásból, hanem bizalomból mondjuk. Add, hogy az imádság ne feladat legyen, hanem otthon, ahol veled találkozunk, megpihenünk, és újra elindulunk. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
5: Hobbyradio.hu

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holt hónapot használtak kifejezés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy magyaros ételt hoztam önöknek, magyaros csirkemájt fogok készíteni a hozzávalók 4 személyre. 1/2 kiló csirkemáj, 2 darab paradicsom, 2 zöld paprika, 1 nagy fej vörös hagyma, 1 kis kanál erős pista, bors, 3 szál petrezselyemzöld, 1 evőkanál ételkeményítő, 3 deciliter tej, 1/2 deci fehérbor és 4 evőkanál olaj. A májat megtisztítjuk hártyáitól, erejét levágjuk és 10 percre tejbe áztatjuk. Ezt a folyamatot ne hagyjuk ki, ízletesebb lesz tőle a csirkemájunk. Az apróra vágott hagymát 2 evőkanál olajon üvegesre díszteljük, hozzáadjuk a karikára reszelt paprikát, majd 2 perc múlva a héjától megtisztított feldarabolt paradicsomot is. Együtt pároljuk körülbelül 10 percig. A májról 2 darabra vágjuk, és a maradék olajon hirtelen átsütjük. Megborsozzuk, hozzáadjuk az erős pistát, és a lecsós keverékkel vegyítjük. Felöntjük borral, és 6 percig együtt pároljuk. 5-6 percig. Végül a keményítőt elkeverjük 2 evőkanál vízzel, és a májhoz adjuk. Tálaláskor a tetejét megszórjuk apróra vágott friss petrezselyemmel, friss kenyérrel és behűtött uborkával ajánlom.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobby Rádió.

0: Hobbi Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobbi Rádió. Amália nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Budapesten 12,5 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1833-ban Zichy Ferenc gróf főlovászmester felszólítja Kossuth Lajost, hogy adja át neki kőnyomatos sajtóját, amelyen az országgyűlési tudósításokat sokszorosítja. Kossuth október 9-én eleget tesz a felszólításnak. 1847-ben István főherceg érkezése Komáromba és szerencsétlenség a Dunai hídon. De 12-11 órakor érkezett meg a királyi helytartó József főherceggel, mely alkalommal a szigetből a városba vezető lábas híd leszakadt. 79-en szakadtak a vízbe. Ő fensége Dú. Egy órakor Tótmegyerre tovább utazott, és a város hídjaihoz nem lévén többé bizodalma, a Vágduna hídján nem kocsin, hanem gyalog ment át. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Rádió.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: This is a message from the city of love.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót! Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.
0: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papíralapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen tehermentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon.

0: Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 139 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták. Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli és szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Október 7-e, szerda. A fővárosban a 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébetidi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A villamos pályakarban tartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móri Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintése nélkül.
1: Hobby Rádió.
9: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Ma Amália nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg 12,5 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel, és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
10: Hobby Rádió.
11: Fogalkozni, melyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 7-én az Amália nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név jelentése az Amalburga vagy Amalberga összetett névből származik. Ennek első tagja az Amalgót királyi család neve és védelem. Az Amáliák október 7-én kívül ünnepelnek még július 10-én, január 28-án és május 4-én is. A név becézése Amál, Amálka, Máli, Málika, Blia és Fliácska. Jeles viselői a névnek Sterbinski Amália kézilabdázó, Amália Bonds regény alak G.K. Rowling Harry Potter című művében, valamint ön kedves Amália. Ezen a napon köszöntjük még az Amáliákon kívül az Amál, Baksa, Bakács, Bekes, Bekény, Garfield, Gerold, Girót, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Sergius, Vendelina, valamint Gerald nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1801-jel kezdünk, október 7-én született Adolf Müller, magyar származású osztrák zeneszerző, karmester. Maradjunk még a 19. században, 1828. október 7-én született Falk Miksa, a Pester Lloyd alapítója, amely lapnak jelentősége többek között az volt, hogy évtizedekig formálta a Magyarországról külföldön alkotott képet. Közgazdasági rovatát világszerte elismerték. És még mindig a 19. század, 1849. október 7-én halt meg Edgar Allan Poe író. Most lépjünk át a 20. századba, 1911. október 7-én született ifjabb Horváth János Kossuth-díjas filológus, egyetemi tanár. És mindössze egy évet lépünk előre, 1912-re, október 7-én született Charles Etta Waddles, amerikai vallási vezető, írónő, aki az adományként kapott használt autók eladásából élelmet, gyógyszert, ruhákat és bútorokat vett a szegényeknek. Folytassuk 1916-tal, október 7-én született Horváth György újságíró. 1952-ben kezdte pályáját az Út című heti lapnál, újságírói szakterülete a művészettörténet. Recenziókat, tudósításokat írt, életének legnagyobb részét a Reformátusok lapjánál töltötte. Következő időpontunk 1942. október 7-e, ekkor Budapesten megszületett Halász Judit színművésznő. 5 évet ugrunk előre, 1947-re, ugyanis október 7-én született Rózsa György újságíró. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1956. október 7-én. 69 éves korában meghalt Clarence Birdsey, amerikai üzletember, aki bebizonyította, hogy az ételt nagyon alacsony hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy ehető maradjon. Most is mindössze csak 3 évet lépünk előre, 1959-re, október 7-én először közvetítettek képeket a Hold sötét oldaláról. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet. És végezetül 1968. október 7-én született Toni Braxton, popénekesnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
2: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
0: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.
4: 2026. október 7-e, szerda. Uram, taníts meg minket imádkozni. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 11. fejezet 1-től a 4. versig. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vígy minket kísértésbe. Emelkedés. A tanítványok nem azt kérik Jézustól, hogy tanítsa meg őket gyógyítani, prédikálni, vagy csodákat tenni, pedig láttak tőle rendkívüli dolgokat. Egyetlen dolgot kérnek: taníts meg minket imádkozni. Miért? Mert látják, hogy Jézus erejének forrása az imádság, mégpedig nem a szavak, hanem az a kapcsolat, ami az Atyával összeköti őt. Jézus nem egy hosszú, ünnepélyes, nehézkes szöveget mond nekik, hanem néhány mondatot. Egyszerűt, lényegre törőt. A mi atyánk minden szavával nem egy távoli Istent szólítunk meg, hanem azt, akit atyánknak tekinthetünk. Sokan azt hiszik, hogy az imádkozás egy szép szöveg elmondása. De valójában lelki találkozás Istennel. Olykor szavakkal, máskor sóhaj, hallgatás, figyelem formájában. Az ima nem teljesítmény, hanem nyitottság Isten felé. Nem a szöveg hosszán múlik az értéke, hanem hogy jelen vagyok-e benne. Modern világunkban az imádság gyakran kiszorul a napirendből, pedig ima nélkül lelkileg kiszáradunk, mint egy növény víz nélkül. Nem azért imádkozunk, hogy Istent informáljuk aktuális élethelyzetünkről vagy gondjainkról, hanem hogy ne felejtsük el, kik vagyunk, és kire bízhatjuk magunkat. Az imádság életforma. Imádkozni olyan, mint lélegezni. Természetes, egyszerű, nélkülözhetetlen tevékenység. Lépjünk be az ima világába. Urunk Jézus Krisztus, taníts minket imádkozni. Ne csak szavakat adj ajkunkra, hanem élő kapcsolatot veled. Taníts meg bízni, kérni, hálát adni, csendben figyelni akaratodra. Tedd életformánká a mi atyánk minden szavát, hogy ne megszokásból, hanem bizalomból mondjuk. Add, hogy az imádság ne feladat legyen, hanem otthon, ahol veled találkozunk, megpihenünk, és újra elindulunk. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
5: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holt hónapot használtak kifejezés.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1833-ban Zichy Ferenc gróf főlovászmester felszólítja Kossuth Lajost, hogy adja át neki kőnyomatos sajtóját, amelyen az országgyűlési tudósításokat sokszorosítja. Kossuth október 9-én eleget tesz a felszólításnak. 1847-ben István főherceg érkezése Komáromba és szerencsétlenség a Dunai hídon. De 12-11 órakor érkezett meg a királyi helytartó József főherceggel, mely alkalommal a szigetből a városba vezető lábas híd leszakadt. 79-en szakadtak a vízbe. Ő fensége Dú. Egy órakor Tótmegyerre tovább utazott, és a város hídjaihoz nem lévén többé bizodalma, a Vágduna hídján nem kocsin, hanem gyalog ment át. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.

0: Hobbi Rádió.
1: Önök még mindig a Hobbi Rádió műsorát hallgatják. Nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan erősen felhős lesz az ég. Most 12 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőmérséklet 12 és 25 fok között alakul. A hőérzet 21 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 43%-os, ez közepes érték, ami viszonylag komfortos időt jelez. A hőérzet általában közel áll a valós hőmérséklethez. Szinte egész napos napsütés várható. A várható UV-index 3, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Eső vagy zápor nem valószínű. 174 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 14 km/h lehet. A legerősebb széllökések sebessége elérheti a 28 km/h. Holnap, csütörtökön kisebb eső is előfordulhat. 13 és 24 fok közötti hőmérséklet várható. Mérsékelt napsütés várható. Eső is várható, mintegy 2 mm mennyiségben. 57% az esélye annak, hogy csapadék érkezik. 180 irányú élénk szél várható, a szélsebessége legfeljebb 20 km/h lesz. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 55 km/h sebességgel. 9-e gyenge szitálás várható. 12 és 18 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Több órán át napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. 317 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 19 km/h lehet. A legerősebb széllökések sebessége akár 40 km/h is fokozódhat. Ez volt a következő napok időjárási körképe. A Movie and Music 9 órától kezdődik. Ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobbi Radio.

0: hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként is kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszerszintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022. áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál. Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli és szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Október 7-e, szerda. A fővárosban a 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A villamos pályakarban tartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintése nélkül.
5: Hobby Rádió.
6: Köszöntöm a Raoul Wallenberg Emberségháza Egyesület vezetőit. Egy gyors bemutatkozást hagy kérjek tőletek.
7: Horváth Linda Juditnak hívnak. Én vagyok az egyik a kettő közül. A Sipos András a másik, aki 4 éve

0: Ezelőtt körülbelül elindította a Ralván Emberg Emberségháza Egyesületet 15 alapító taggal együtt. A célunk az az, hogy mindenkit, elsődlegesen talán fiatalokat szeretnénk azt megmutatni nekik, hogy a Ralván Emberg és más embermentők hogyan viselkedtek, milyen civil kurázsiuk volt a 40-es években, és milyen példát mutathatnak azoknak az embereknek, akik ma élnek. Nagyon fontos, hogy benne legyen a társadalom tudatban is, és a társadalmi cselekedetben is. Miért Raoul Wallenberg? Többen gondolom, hogy ismerik a nevét. Raoul Wallenberg svéd diplomata volt, végül is diplomata lett, akit 1944. július 9-én érkezett meg Budapestre azzal, hogy annyi zsidó embert tudjon megmenteni, amennyit csak lehet, a svéd Schutzpass-szal, ami egy védlevél, vagy egy, lehet mondani, egy útlevél is volt, ami arról szólt, hogy az illető a svéd neutrális ország védettsége alatt van. Más országok is csináltak ilyeneket, más országokból is voltak diplomaták, és félig meddig diplomaták, a svejciek, a spanyolok, a portugálok, a Vatikán tulajdonképpen szintén védő akciókat csinált, ami néha sikerült, néha nem.
1: Volt magyarországi tevékenysége is? Azért választottátok névadóként?
0: Csak magyarországi tevékenysége volt, ő volt Magyarországon többször azelőtt, mert tulajdonképpen egy magyar export-import vállalatnál dolgozott, akinek a vezetője egy magyar zsidó volt, és onnan tudta, hogy mi a szituáció itt. Tulajdonképpen kiválasztották, mint szemét. Szóval nem ő jelentkezett arra, hanem véletlen folyamán, lehet mondani, kiválasztották, és megkérdezték tőle, hogy volna-e lehetősége eljönni Magyarországra. Azóta már kiderült, hogy nem csak zsidókat mentett, hanem másokat is, szociáldemokraták és embereket, akiknek szüksége volt arra, hogy segítséget kapjanak a svéd vagy más neutrális államtól.
2: Én Mező György vagyok, nem voltam alapító tag az Egyesületben, de főleg Judit ösztönzésére végül is csatlakoztam. Aztán úgy döntött az Egyesület, hogy megtisztel azzal, hogy az elnökségbe beválaszt.
1: Mi a feladatod az Egyesületben, hogy civil emberként, ugye tanárként dolgozol? Egy kicsit talán messze áll, vagy lehet, hogy pont ettől közeli az, hogy egy egyesületben tagként is, vagy mondjuk úgy, hogy vezetői szerepet is vállalva tevékenykedik?
2: Hát én nem érzem vezetői szerepnek. A szónak a hagyományos értelmében az egyesület vezetősége nem moderál, irányít, hanem inkább szolgál. Az egyesületünk vezetősége az, aki dolgozik, és van egy-két aktív tagunk, aki rendesen oda teszi magát, de általában az egyesülete kapcsolatos feladatokat az egyesület elnöksége végzi. Én konkrétan, korábban voltak olyan programok, amiket egy személyi felelősséggel én vittem kocka projektre, gondolok például. Részt veszek az egyesülettel kapcsolatos döntési mechanizmusokban, igyekszem az egyesület programjait többé-kevésbé kiszolgálni. Időnként, hogyha úgy adódik, akkor önálló programokat hozok.
1: Tavaly beszéltünk erről a kocka projektről. Mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik most hallgatnak minket először. Ez arról szól, hogy egy körülbelül egyszer egy méteres kis konténerben, amit kockának nevezünk, kiállítást sikerült szervezni, és ezzel ugye díjat is nyertek fiatalok.
2: Nem egyszer egy, hanem kétszer kettő.
1: Viszonylag egy szobányi területen kell.
2: Területről beszélünk. Ezt eddig két alkalommal, két különböző osztállyal sikerült megvalósítani. Mind a kettő nagyon sikeres volt. A második alkalommal olyannyira sikeres volt ez a projekt, hogy a Szegedi Informatika Történeti Múzeum meghívta állandó kiállítási tárgyként. Maga a kocka az egy kiállítás, mint kocka értelemszerűen vannak oldalai kívül belül. A főbejáratot leszámítva van három oldal belül és három oldal kívül, de még a főbejárat is díszíthető. Az ENSZ emberi jogi nyilatkozat egyik cikkeit próbáltuk meg demonstrálni ebben, és a beépített elektronikai, illetve informatikai tudás miatt hívta meg ezt a Szegedi Informatika Történeti Múzeum, ahol mai napig is megtekinthető ez a alkotás. Egy nagyon büszkék is vagyunk rá.
1: És a fiatalok a te diákjaid voltak?
2: A fiatalok azok a Neumann János Informatikai Technikumnak egy-egy osztálya. Legutóbbi az az én most érettségizett osztályom volt.
3: Siklós István vagyok. Egyesület alapítása óta én is tagja vagyok az egyesületnek. Az egyik feladatom a honlapunknak a szerkesztése. Én kezdeményeztem az egyesületbe, hogy foglalkozzunk nagyobb intenzitással a fiatalok vitakultúrájának vitaparkok fejlesztésével. Ennek érdekében eddig most már megszerveztem 4 vitaversenyt, és most a távlati célunk az, hogy vitakluboknak az országos hálózatát alakítsuk ki.
1: Miért fontosak ezek a vitaklubok? A fiatalok amúgy is tudnak vitatkozni. Vagy a vita és a vitatkozás között van különbség? Muszáj megtanítani nekik a vitakultúra alapjait?
3: Igen, mindenképpen. Tehát egyrészt látjuk az interneten, hogy milyen borzalmas kommunikáció folyik. A jó vitához sokféle képesség kell, tehát nem elég a beszédkészség, meg retorikai készségek, hanem kell, hogy az emberek odafigyeljenek egymásra akkor, amikor egymással beszélnek. Tolerancia kell, látniuk kell, hogy minden éremnek 2 oldala van egy vitába, el kell fogadni a másiknak a véleményét is, tehát ezek a kezdeményezések úgy gondoljuk, hogy sokféle készséget javítanak, ami nincs meg a fiatalokba. Például olyanokat is, hogy a probléma megoldó készség, amiről felmérések mutatják, hogy a fiatalok 52%-a megbukik a probléma megoldó teszteken.
1: Ez miért van így vajon?
3: Lehet, hogy az iskolák nem fordítanak elég nagy gondot ezen készségeknek a fejlesztésére, de erről valószínű Gyuri többet tudna mondani.
2: A probléma megoldó készséget legjobban, tudományosan bizonyított módon a gondolkodási képességek, a matematikai képességek befolyásolják, és hogyha a látszólag feleslegesnek gondolt matematikai tudást sikerül elmélyíteni akár nagyon kiskorban, akkor az nagyon megnövelni a felnőttkori probléma megoldó képességet. Ez bizonyított. Persze nyilván nem lehet mindenki jó matekból. Másfajta probléma megoldó képesség is létezik, mint logikus a matematikai, de a logikus gondolkodás az mindenképpen segíti a probléma megoldó képességet. Nem csak a probléma megoldó képesség lényeges, hanem a gyorsaság is lényeges tud lenni egy közlekedési szituációban. Minél produktívabb valaki a probléma megoldó képesség terén, annál nagyobb valószínűséggel tud jól kijönni egy ilyen szituációból. Neumann János informatikai technikumban felismerve a probléma megoldási képesség hatását a felnőttkori viselkedésekre, és már 7. alkalommal szervezzük meg Mertik László probléma megoldó versenyt, amit a iskolánk, még egyszer mondom, Neumann János informatikai technikum weboldalán keresztül is elérhető. Ez a verseny, ez gyakorlatilag most már országos szintű, tényleg az ország rengeteg gimnazistája jön és próbálkozik a verseny megnyerésével, amiért általában értékes díjakat tudunk átadni, de maga a verseny is azt hiszem, hogy nagyon nagy élmény mindenkinek. Visszatérve a vitaklubra, csak hogy érthető legyen, hogy zajlik egy ilyen vitaverseny, kapnak a versenyzők témákat, és kisorsolják, hogy a téma eldöntendő kérdés esetén ellene vagy mellette kell érvelni. Amikor te részt veszel egy ilyen versenyben, akkor azt is tudod, hogy neked olyan érveket kell felsorakoztatni, amik megvédik, vagy épp támadják azt a felvetett kérdést, amiről éppen szó van, és nem biztos, hogy van, vagy kell, hogy győztese legyen egy ilyen versenynek. Úgy szoktuk eldönteni István javaslatára, hogy a közönség eldönti, hogy melyikük érvei voltak meggyőzőbbek.
1: Mi az, ami ebből nem valósul meg egy iskolai környezetben, vagy egyáltalán iskolában tanítanak ilyesmit? Ezek szerint akkor ez érvelés technika.
3: Nem tudom, hogy pontosan mi valósul meg, de hát nagyon sok esetben látjuk, hogy érvelés helyett egymás megalázása folyik, nem egyenrangú felek vitatkoznak egymással, veszekedésbe csapnak át ezek a dolgok. Itt a vitaverseny során is, és a vitaklubokban olyan játékokat tervezünk, amibe pontosan struktúrált szabályok szerint gyakorolhatják azt, hogy meg kell hallgatni egymást. Ez a játékszabály, amit a Gyuri elmondott, ez azt jelenti, hogy egy adott témában nem is a saját véleményüket kell mondani, hanem, és ez a probléma megoldás, hanem érveket kell találni mellette is, vagy ellene is. Tehát pont ez az, ami azt mutatja meg nekik, hogy érdemes nem csak a saját véleményükben gondolkodni, hanem lehet találni minden mellett és minden ellen is érveket.
1: Hogyan lehet megtanulni? Jól hangzik, és tényleg olyan egyszerű, de ha belegondol az ember, akkor annyira mégsem egyszerű, hiszen ha én vitában veszek részt, akkor általában a saját álláspontomat képviselem, és pont ez a nehéz benne, hogy egy másfajta szemléletet, vagy egy másfajta álláspontot, gondolkodásmódot magamévá tegyek. Hogyan lehet ezt milyen technikával megtanulni? Olyan mellett is érveljek, amivel személy szerint nem értek egyet.
3: Egyrészt adunk a résztvevőknek egy útmutatót, amiben például érvelési technikával technikákról van szó, meg példákon keresztül mutatjuk be, hogy mi a jó érvelésnek a taktikája, a stratégiája. Itt a klubokba tervezett játékok pedig ennek a gyakorlását szolgálják. Tehát a Vita klubot ezt úgy képzeljük el, hogy egy-egy alkalommal elején van egy szakértő által nevezzük oktatásnak, vagy valamilyen bevezetésnek, ahol ilyen jellegű elméleti megfontolások hangzanak el, és aztán pedig olyan játékokat játszanak, amik szórakoztatók, de ezeket a képességeket fejlesztik.
2: Elhangzott kérdésként, hogy ez hogy lehet elsajátítani, gyakorlással lehet csak elsajátítani, sehogy másképp, és az is elhangzott, hogy ezt oktatják az iskolába. Sajnálatos módon a legtöbb iskolában ezt nem oktatják. Nem is biztos, hogy hibáztatni lehet érte az iskolákat azzal együtt, hogy szerintem nagyon fontos lenne.
1: Melyik tantárgynak volna a feladata egyébként?
2: Gondolom, hogy ha egyáltalán, akkor a társadalom ismeret, vagy a történelem magyar, tehát humán tantárgyaknak kéne vinni ezt, de azt is látni kell, hogy ma Magyarországon olyan feszesen ki van alakítva, kötelezően leadott tananyag, hogy ilyesmire nincs idő a normál oktatási keretek között. Ha egy iskola felvállalja, vagy az iskola valamelyik tanára felvállalja, hogy délutáni foglalkozás keretében viszi, akkor ez működhet, de a normál oktatási rendben ez nem fér bele. Azt is látni kell, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy a legtöbb mondjuk gimnazista az iskola után nem ér rá délután iskolai programokra, mert megvan a maga elfoglaltsága. Ha nincs semmi extra tevékenysége, akkor is a felkészülni a következő tanítási napra az nagyon megterhelő. Tehát minden szinten, minden oldalról nagyon-nagyon feszesre van kialakítva ma a magyar oktatási rendszer, ami sajnos nem kedvez ennek, és tanárként én megerősítem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne erősíteni ezt a vita kultúrát, és én nagyon jó ötletnek tartom ezeket a vita klubokat.
3: Egy másik célunk a vita klubok alakításával a közösségi életnek a fellendítése, mert azt látjuk, hogy a fiatalok egyre inkább visszavonultan élnek, belebújnak a telefonjukba, meg a számítógépeikbe.
1: De hiszen ott a társaságok, a számítógépeik, ők egymással kommunikálnak.
3: Igen, de szeretnénk megmutatni, hogy offline világ is tartalmaz örömöket, és kellően szórakoztató lehet a klub élet.
1: Hogyan sikerül bevonzani a fiatalokat, milyen platformokon keresztül? Online?
3: Hát ezt még nekünk is gyakorolni kell. Több szálon folynak a kezdeti lépések. Például megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a diák önkormányzatokkal, keresünk olyan tanárokat, akik ebben nagy fantáziát látnak, és elkötelezettek szintén a vitakultúra fejlesztése érdekében.
1: Ebből a projektből még egyelőre kísérleti jelleg valósult meg, hiszen most próbáltatok megpályázni.
3: Igen, eddig vitaversenyeket szerveztünk, és ősztől vettük tervbe a vitakluboknak a szervezését, és ennek a finanszírozására nyújtottunk be egy pályázatot. A pályázatot a Tesco-hoz adtuk be, ami úgy működik, hogy Tesco körzetenként egy szakértő bizottság kiválasztja a három legjobb pályázatot, ebbe bekerültünk, tehát tulajdonképpen már nyertesek között vagyunk, és a második forduló az most zajlik július 14-e és augusztus 10-e között, amikor a Tesco üzletekbe ilyen kihelyezett urnákba szavazhat a három nyertes között a vásárlóközönség, és gyakorlatilag ők döntik el hármunk között a sorrendet, ennek alapján lehet 500 ezer, 300 ezer vagy 150 ezer forintot nyerni. Nyeremény mértékétől függ, hogy hány klubnak a finanszírozását tudjuk beindítani. Mindenképpen néhányat el fogunk indítani már szeptembertől. Vannak már olyan iskolák, ahol van ígéretünk erre, hogy ott támogatják a klubnak a beindítását.
1: Judit, milyen hasonló jellegű vagy más jellegű projektek futnak mostanság?
0: Néhány projektet, ami már volt vagy még van. Az egyik az, hogy a Rám könyvtárában itt a 13. kerületben
1: a Radnóti Miklós
0: művelődési ház. Megnyílt tavaly novemberben egy Ralph Allenbell külön gyűjtemény, aminek a kereső neve Embermentők, és ott gyűjtjük össze azokat a könyveket több nyelven, magyarul, angolul, franciául, németül, svédül, ami erről az időszakról szól, és emberekről, akik mentettek, és akiket mentettek. Ezzel kapcsolatosan volt néhány szemináriumik is tavaly, ami most hallottam, hogy nagy siker volt, úgyhogy ha minden jól megy, megy, akkor a Szabó Ervin könyvtárral együtt fogunk minden évben egy 3-4 szemináriumot is, beszélgetés különböző témákban, ami tulajdonképpen emberséget és civil kurázsit érint, vagy történelmet, vagy a könyvtárban, vagy mellette levő jazzmúzeumban fogjuk tudni megcsinálni, mint ahogy a következő program, amit megneveznék, az egy svéd-magyar író Georg Sesslernek a Wallenberg könyvének a bemutatása volt most májusban, ahol ez volt a jazzmúzeumban, ahol több mint 90 ember jött, akit érdekelt, hogy bemutassa azokat az új kutatásait és új találatokat, amiket a könyvben leír. Ami pillanatnyilag van, és amit tervezzünk, és volt is, azok különböző fajta séták, ami embermentők, és a Schützpassa védő útlevérről szól. Az ősszel szintén lesz legalább 2 ilyen séta, ahol a fiataloknak maguknak kell követni egy utat, és a végeredmény az, hogy megszereznek egy svéd védlevelet azoknak, akiknek esetleg szüksége van rá. A nyáron elég sok előkészítések folynak. Júniusban már negyedszer adtuk ki az emberség díjunkat a svéd nagykövetséggel együtt, lehet mondani, amikor is a svédországi Raoul Wallenberg Akadémiának, a Jan Karics díjának a nyertese is megneveződik. Ebben az évben ez a fiatal, Nagy Barnabásnak hívják, jön Svédországba, és ott veszi át a Jan Karics díjat több ország fiataljaival együtt. Ebben az évben, ha jól tudom, akkor Szerbia lesz, Franciaország volt, Kanada volt, Görögország volt.
1: Barnabás mivel érdemelte ki ezt a díjat?
0: Ő az, aki több éven keresztül megszervezte a diák szervezeteket tulajdonképpen, és egész Magyarországon, nem csak egy vagy két iskolában. Ez a fiatalember, meg kell, hogy mondjam, hogy több fiatalember is van ebben a társaságban egyébként, aki már most megmutatta, hogy milyen vezetői képességei vannak, és ahogy az anyukám mondta valamikor egyik mostani vezetőről, még fogunk hallani róla, mert egy nagyon-nagyon tehetséges gyerek. Ha jól tudom, akkor az ősszel a CEUM fogja elkezdeni a tanulmányait Bécsben. Ebben az évben a Jan Karics díjra 17 fiatalt jelöltek. Mindenki jelölhet, az illető jelölheti önmagát, mama, papa, nagymama, tanár, barát, mindenki jelölhet. Ezt a svéd nagykövetség hirdeti meg februárban körülbelül, és a díjkiosztás az mindig júniusban van. Ebben az évben egy kapta a Jan Karics díjat, és 7 gyerek kapta az emberség díjat. Az emberség díjat 4 évvel ezelőtt indítottuk, és tulajdonképpen az volt a kiinduló pontunk, hogy rengeteg gyerek, akit nomináltak, azok olyan gyerekek voltak, akik talán, ha nem is civil kurázsiban mutatták meg az erejüket, hanem emberségben, abban, hogy másokat segítenek, abban, hogy mint civil szervezetekben működő, mások diákokat is segítő fiatalok működnek, és úgy gondoltuk, hogy akkor el kell indítani egy olyan díjat, amelyik civil kurázsiról szól, és emberségről elsődlegesen. Na most, ha általában mondanám, akkor ez a 7 gyerek, ez nagyon sokfajta társadalmi munkában, lehet mondani, vesz részt, attól függően, hogy krízisben levő gyerekeket segít, hogy ő maga nagyon beteg volt, és megmutatja, hogy teljes életet lehet élni, hogy egy nagyon hátrányos helyzetben levő lány nem csak, hogy az üveg tetőt törte át a tanulmányaival, hanem az iniciatívájával, kezdeményezésével fölvetette, és egy programot csináltak az iskolájában a megkülönböztetés ellen, de van egy olyan kislány is, aki ma már 16 évesen is már több éve részt vesz különböző mentőakciókban, és tulajdonképpen ez is lesz a foglalkozása, hogy hivatalos mentő. Mentő is, de mint hivatalos segítő különböző katasztrófákban, különböző krízisekben, hivatalos krízisekben lesz.
2: Azt kell látni, hogy mind gimnazisták, tehát gimnazista korú fiatalokról beszélünk, mind nominálva lettek a Jan Karics díjra, ezek között lett kiválasztva Nagy Barnabás, aki megkapta ezt a díjat, és rengeteg jelölt közül az egyesületünk az alábbi személyeket emberségdíjjal jutalmazta. Cserháti család, ő 17 éves, Csitári Amanda Nikolett 16 éves, Csontos Csenge 20 éves, Nagy Beatrix 17 éves, Perlaki Borsos Noel 20 éves, Varga Hanna 15 éves, Vázsonyi Benedek 20 éves. Az ő történetük, illetve hogy mivel érdemelték ki ezeket a díjakat, az egyesületünknek a weblapján, a wallenbergház.hu oldalon keresztül ismerhetők meg. Ajánlom is, hogy olvassa el mindenki, nézze meg.
0: 12 éves kortól 20 éves korig lehet nominálni gyerekeket, úgyhogy amint a példákból is lehet látni, nagyon fiatalok is vannak, de már volt 13 éves is, aki emberségdíjat kapott tavaly. Nem a kortól függ, hanem attól, hogy az ember már ma is mi az, amivel
1: hozzá... Tevékenységtől, javaslatoktól függ. Előbb említetted, hogy akár saját magát is jelölheti.
0: Igen, saját magát is.
2: Legtöbb esetben a tanárok szokták a diákjaikat jelölni.
1: Olyan még nem volt, hogy valaki saját magát jelölte.
2: Volt.
0: Aki elnyerte a Jankaris díjat, ő maga írta le, hogy miket csinált és miért jelöli magát. Úgyhogy
2: tehát ezeket nyilván lenyomozható, meg utána lehet nézni, hogy tényleg valós információkat ad meg. Elismerésre méltó tevékenységet folytatnak ezek a fiatalok.
1: Ti döntötök a díjak odaítélésében?
0: A Jankaris díjnak az odaítélésében benne vagyunk a svéd nagykövetséggel együtt abba a kis háromtagú csoportban, akik kiválasztják az összes ebben az esetben 17 nominált közül azt a 3-4-5 gyereket, akit aztán mi ajánlunk a svédországbeli Raoul-Wallenberg Akadémia számára. És akkor aztán ők választják ki, hogy kit vagy kiket akarnak Jankaris díjra meghívni Svédországba. Ami az emberségdíjat illeti, az természetesen az egyesületünk iniciálja, és az egyesületnek a elnöksége dönti végül is el, hogy hányan lesznek. Ennyien, mint 7 gyerek, mint ebben az évben, még sose volt, de mindig nagyon nehéz választani a nominál gyerekek közül, hogy ki kap emberségdíjat, hiszen mindegyik megérdemelne valamilyen díjat. Ha lehetőségük van kibontakozni, ha lehetőségük van tanulni, ha lehetőségük van megtalálni a helyüket a társadalomban, akkor én úgy látom, hogy ezek a gyerekek lesznek Magyarországnak a vezető emberei különböző szerepekben.
1: Pláne, hogyha majd a vita kultúrájuk is ki fog alakulni ezen a projekten.
0: De nekik már azt hiszem megvan nagyjából, akiket már nomináltak.
2: Itt érdemes elmondani, hogy ez a két díj, tehát a Jankaris díj és az emberség díj, ez elsősorban fiatalok elismeréséről szól, viszont az egyesületünkhöz kötődik a Karik Sára díj, ami főleg az idei év az rendkívül különleges.
0: A Karik Sára egy olyan ember volt minden politikai szituációban, minden politikai helyzetben, aki mindig egyenes gerinccel és soha nem lehetett eltéríteni arról az útról, amit ő gondolt, hogy ez az út, az egyenes út, és ez az én emberségi és emberi utam. Sajnos az életének nagyon nagy részébe került. A vészkorszakban zsidó gyerekeket mentett, angol katonákat mentett, 7-szer ment férhez különböző helységekben, hogy megmentsen embereket. Aztán, amikor a kétcédulás választások jöttek 47-ben, amikor a kommunisták végül is átvették a hatalmat csalás útján, ő volt a felelőse a második kerületben egy választási helységnek. És észrevette, hogy jöttek emberek kék munkaruhába, teherautókon, akik tulajdonképpen nem voltak ott ebben a körzetben beírva, de mivel lehetett különböző körzetekben szavazni, szavaztak. De valószínűleg ezek az emberek körbeutazták a fél világot, és mindenhol szavaztak. Karik Sára úgy gondolta, hogy itt valami nem stimmel, és betelefonált abba a szervezetbe, ahol neki meg kellett, ahol elmondta, hogy miről szól ez. És ami történt, az az, hogy másnap reggel megállt a fekete autó a háza előtt, és 7 évig volt a gulágon, mert hogy ez egy választási csalás volt, és nem lehetett megengedni valószínűleg, hogy ez valaki, hogy kijöjjön meg, biztos, hogy kijött, de hogy valaki erről tanúskodni tudjon. Úgyhogy a Sztálin halála után jött haza, 1953 után engedték vissza a gulágról. Na most ez egy igazi példakép ez a nő, ez egy igazi példakép, mint ember, mint kiállás, mint emberség, mint civil kurázsi, minden, amit az ember elképzel és szeretne, hogy nagyon sok ilyen ember lenne. Ezért ebben az évben már 3-szor fogjuk odaadni, ebben az évben amiben három személy fogja kapni a Karikzsára díjat, akik életükkel megmutatták, foglalkozásukkal megmutatták, nem csak gondolkodásmódjukkal, hanem tetteikkel, hogy milyen emberek kellenének egy tisztességes társadalomban.
2: Mint Judit is említette, hárman kapják meg, viszont két díjat osztunk ki.
0: Az első díjat megosztva, aminek szintén szimbolikus jelentősége van, gondolom én.
2: Az egyik díjat megosztva kapja Iványi Gábor és Fabinyi Tamás, mind a ketten lelkészek. Fabinyi Tamás ugye érsek, Iványi Gábor talán nem kell bemutatni senkinek, mind a ketten azt hiszem, hogy magukért beszélnek, nem kell külön bemutatni a tevékenységüket. Másik díjunkat Merza József fogja megkapni, aki szintén egyházi tevékenységet is végező, de elsődlegesen matematikus, illetve hát a legismertebb tevékenysége az a HEL mozgalomnak a megindítás, amiben egyébként Karik Sárával együtt vett részt. Ők alapították néhányat magukkal, elég ismert személyekkel. Ez a hat kötelezettséget ellenzők ligája, ami talán ismert, hogy a Kádár rendszerben ez nem volt egy pozitív tevékenység, és ennek kapcsán kialakult egy mozgalom, ahol rengetegen tagadták meg a kötelező katonai szolgálatot, és inkább börtönbe vonultak, de nem voltak hajlandók fegyvert ragadni. Ez 1994-ig volt aktív, amikor is megszűnt Magyarországon a hat kötelezettség. Ez a legismertebb tevékenysége Merza Józsefnek, de az életútja szintén publikálva lesz a weblapunkon, ahogy a Iványi Gábor és Fabinyi Tamás méltatása is meg fog jelenni.
0: A díjkiosztás szeptember 12-én lesz a Marcibányi téri kulturális központban, és hogyha érdekel, és ott szeretné lenni, akkor a honlapunkon van egy jelentkezési lehetőség, és mindenkit szívesen látunk. Maga a díjkiosztás, a program természetesen ingyenes, de tudnunk kell, hogy hány ember jön, úgyhogy jelentkezni kell mindenkinek előre.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést össze hozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az ipar egészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadék hiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajó forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zátonyok miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyó vízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határ de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű, a délies szelet helyenként élénk nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Október 7-e, szerda. A fő

0: városban, a 19. kerületben, a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A villamos pálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintése nélkül.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
3: Kellemes rádiózást és nagyon jó vitát kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music egy újabb műsora. A mai film, amely porondra került, egy igen szokványos szófordulatot, avagy a felpörgetve címet viseli. Néhány pontba szedem az első megszólalás folyamán a filmmel kapcsolatos információkat, utána elmegyünk egy kicsit muzsikálni, majd visszajövök, és egy kicsit részletesebben fogjuk átbeszélni majd a film történéseit, rezdüléseit. Az első pont, amely igen érdekes már is a legelején, az, hogy furcsa, bizarr ötlet, illetve cselekvés az, amely a filmet magába öleli. A második pont, hogy igen mogorva, de ebben ellentétben furcsa és szeszélyes emberek is szerepelnek a filmben. Illetve a harmadik pontja, amit igen fontosnak tartottam, hogy ide beírjak, az az, hogy olcsó, koszos, kokó, kristályos állagú, ami rekordidő alatt erős függőséget okoz, illetve nagyon gyorsan halált is. Hát remélem, ebben a néhány ponttal már is felkeltettem az érdeklődésüket, hogy miről szólhat a felpörgetve című film. Maradjanak velünk, elmegyünk most muzsikálni, és utána pedig visszajövök, és megbeszéljük, hogy mi is ez a film valójában.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
6: A muzsikák után már is itt vagyok a részletekkel, hogy hogyan is indul ez a film. Kev Kallios, azaz Jason Tatham, profi bélgyilkos, zavartan ébred, kitámoljuk a nappaliba, ahol egy nyomdafestéket nem tűrő feliratú DVD-t talál a tévének támasztva. A DVD egy felvételt tartalmaz arról, miközben ő ki van ütve, hogyan szúr belé egy riválisa, Verona röhögve egy dózist, abból a kínai high-tech future okosságból, az ő szabaival élve. Tájékoztatást is kap arról, hogy a Beijing koktél állítólag hatása egy órán belül halált okoz. Na ettől begőzöl. Mohó csávó mindent akar abban az egy órában. Túlélést és bosszút is. A nagy poén időközben elsül, ugyanis a drog már hamarabb is megöli, ha egy pillanatra is megáll, nyugszik és már lassul is a szívverése. Kallios ezáltal elveszti az eszét.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Jason Statham folyamatosan síránkozik egy shakespeare-i mélységű drámai szerepért, de hát minek, amikor ennyire jól megy neki ez a fajta is. Annyira érzi minden porcikájában az állat karakterét, hogy akkora paraszt, hogy libabőrözik tőle a hátunk. Mennyire ritkán érez ilyet azért az ember, akár egy mozifilm, akár egy tévéfilm láttán. A Kelios által felvállalt feladathoz pedig pontosan ennyire kell állatnak lennie, mivel túl akar élni, meg akarja menteni butácska csaját, és egy fél maffiát akar felszámolni úgy, hogy közben 10 percenként rájön a haldoklás. Minden nem jöhet össze, de azért ő rajta lesz. A szívelhalást elkerülendő kokóval, koffeinbombákkal, lopott szívgyógyszerekkel és bizarr adrenalin hajcsár ötletekkel pörgeti magát, járművet lop, lő, verekszik mészáról, felfedezi az exhibicionizmusban rejlő zavatot, és fényes nappal forgalmas közterületen szeretkezik, ha éppen arra van szüksége.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Oké, cowboy.
4: Guy Ritchie formai megoldásai külön érdekesség, hogy itt Stathamet ugyanúgy egy liftben éri a mentális mélypont, mint Guy Ritchie idei Revolverében. Tarantino stílusos durvasága, New Asian cinema, tehát van itt minden, mindenből egy kevés, mint egy koszos elegyben. Előfordul, hogy nem túl eredeti, de üt, mint egy kevert pálesz. Kép a képben, játék a diegetikus feliratozással, mindenféle filterek, profi, precíz vadulás a kamerával, de nem gics, hiszen itt egy tripről van szó, a maga elborult módján közel minden mozzanat motivált, a látványzene összhatás pillanatok erejéig pedig katartikus hatással bír.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
10: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
11: Gyakran nevetünk, mert a film nem tagadja, hogy túloz, és bár felspanolt állapotban még az egyszerűbb hülyeségein is nevet az ember, mint mondjuk egy eltévedt golyó által kilőtt pinty, néha igen szellemes is tud lenni, ráadásként pedig egy kevés társadalomkritikus csípelődés is belefért. Végig kérdés, hogy lehet-e még tovább fokozni a hatást, és végig lehet ügyes, ötletes gyerek ez a Kev Kallios. Mark Nebeldin és Brian Taylor először ültek a rendezői székbe, de már is letettek valamit az asztalra. Egy akciófilm, mondjuk, legyen ilyen.

0: Bobby Rádió.hu.
1: A rádiót. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. Forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9%-ről 8,5%-ra nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől. Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes

0: Rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas-Gyógyfürdő megállót. A villamos pályak karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es-6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintése nélkül.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
2: Köszöntöm Önöket, Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a mai Koktél. Eltelt egy újabb hét, úgyhogy újabb koktélt és kizárólag alkoholmentes koktélt fogok kevergetni, kavargatni Önöknek. Remélem, hogy a következő 2x60 percben együtt fogjuk fogyasztani eme incsiklandozó finomságot. Na de hát a hozzávalók a mai nap folyamán a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogy a tudósok képesek előre megjósolni az agyi hibákat. Ez azt gondolom, hogy elég érdekesnek tűnik, utána könyvajánlóval érkezek vissza, és ma egy kicsit rendkívüli módon kettő könyvet fogok az Önök figyelmébe ajánlani. Az egyik Szepes Mária, a Vörös Oroszlán című könyve, a másik pedig Nicole Lindsay, a Túl a Felhőkön című könyve. De hogy miért választottam a mai napra kettőt, ez nem sokára kiderül. Többek között az is, hogy a koleszterin csökkentő a viszereknek is jót tesz. És még néhány információ erre az órára, képzeljék el, közösségi portálokról szóló tanulmányokból is lehet diplomázni. De hogy hol, miért, hogyan, ez nem sokára kiderül, ígérem még ebben az órában. És ha egy kicsit előre kalandozunk a következő órára, akkor azt tudom mondani Önöknek, hogy megvizsgáljuk azt a 4 dolgot, amit a nők utálnak magukban, de a férfiak pedig buknak ezekre. Úgyhogy kedves hölgyek, férfiak, kérem az Önök figyelmét még jobban a következő órában. Egy azért, hogy alá tudják támasztani, hogy valóban tetszik-e Önöknek a nőkben az a bizonyos testrész, vagy nem, és mi nők pedig azért figyeljünk jobban, hogy képesek vagyunk-e magunkon ezeket az apró vagy nagyobb dolgokat elviselni. Ez vár tehát Önökre a következő 2x60 percben. Remélem, hogy ezt az időt családias hangulatban együtt fogjuk tölteni, na de persze a jobbnál jobb zenéket sem hagyhatjuk ki. Íme ezek következnek, utána pedig, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy a tudósok képesek előre megjósolni az agyi hibákat.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most Ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
4: Egészségedre!
6: Egészségedre!
4: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió! Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Már is visszatértem önökhöz, és arról lesz szó, hogy a tudósok képesek előre megjósolni az agyi hibákat. Egy nemrég végzett kutatás szerint egyes agyhullám mintázatok segítségével a tudósok képesek másodpercekkel előbb jelezni az agyáltal elkövetett hibákat. A kutatók 14 önkéntest kértek fel, hogy vegyenek részt a kísérletben. A résztvevőknek egy-egy képernyőt kellett nézniük, amelyen 1-től 9-ig számok villantak fel. Az önkénteseknek egy gombot kellett megnyomniuk minden szám felvillanásával, kivéve az ötöst. Mindeközben a kutatók egy intenzív agyhullám rögzítő berendezéssel vizsgálták a résztvevők agyműködését. A teszt monotonitása miatt az esetek 40%-ában az alanyok az ötös szám felvillanásakor is megnyomták a gombot, nyilatkozta a Kaliforniai Egyetem kutatója. Az agyhullámok utólagos elemzése során a kutatók rájöttek, hogy az agy egyes régióiban a hibák elkövetése előtt erősebbek voltak az agyhullámok, mint akkor, amikor az önkéntesek sikerrel végezték el a feladatot. A nyakszirti régióban található alfa hullámok 25%-kal, a szenzormotoros kérekben lévő mu hullámok pedig még ennél is erősebb aktivitást mutattak a normál értékekhez képest. Az alfa és a mu hullámok az agy üres járatát jelzik, ez pedig a tesztek egyhangúságából adódik, nyilatkozta a professzor. A vizsgálati eredmények szerint hiba esetén az agy elülső régióiban található agyhullámok intenzitása is fokozódik, ami csökkenti az alfa hullámok jelenlétét. Ezzel az agyunk figyelmeztet a hibára, és csökkenti az újabb hiba lehetőségét. Azt gondolom, hogy jó volna tudni előre, ilyen berendezés segítségével, hogy mikor fogunk hibázni, hogy ezt a hiba lehetőséget ki tudjuk küszöbölni. Azt gondolom azonban, hogy a 21. században már ez is csoda, hogy fel tudtuk ismerni, és ugye azt nem kell mondanom, hogy a tudomány mindig fejlődik, úgyhogy lehet, hogy már lesz egy olyan hiba elhárító gyógyszer is, amivel az esetleges hibákat el tudjuk kerülni, de azt még mindig meg kell jegyeznem, hogy emberből vagyunk, és tévedni nem szégyen, illetve nem baj.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Itt a koktélban már is elérkeztünk a könyv ajánlóhoz, és mondtam önöknek, hogy rendhagyó módon most 2 könyvet fogok bemutatni. Ennek az oka nem túl bonyolult, egyszerűen az, hogy nem tudtam eldönteni, hogy melyik a jobb. Így hát önökön van a sor. Az első Szepes Máriának a Vörös Oroszlán című könyve. A 16. század első felében született Hans Burgnard gyermekkorában a nagybátyja megfertőzi az aranycsináláshoz elengedhetetlen bölcsek köve és az örök élet igazi elixírje iránti vágyal. A nagybácsi halála után Hans megszökik otthonról, és Nürnbergben megismerkedik valakivel, aki orvosnak mondja magát. A tanulni vágyó fiú azonban gyanítja, hogy ő az igazi beavatott. Ezért szolgálatába szegődik, és minden lelki vívódása ellenére képtelen ellenállni a vágynak, hogy megszerezze az örök életet jelentő vörös port. Ez az első könyv, mégpedig Szepes Mária Vörös Oroszlán című könyve. A következőt pedig Nicole Lindsay írta, és a Túl a felhőkön címet viseli. Kate Fitzgerald egészen fiatalon belezuhant egy szerelem nélküli házasság csapdájába, így azután nem csoda, hogy a hosszú esztendők során lassan eltávolodtak egymástól a férjével, a hűtlenkedő Williammel. Lányuk Celia 8 évvel korábban otthagyta a családi házat, mivel képtelen volt elviselni apja zsarnokoskodását, és azóta nem is hallottak felőle. Kate sohasem találkozhatott unokájával Mattel sem. Most kap egy utolsó esélyt, hogy helyrehozza egy élet hibáit, ám ehhez anyagilag segítségre lesz szüksége. De hogy meg tudja oldani, az kiderül akkor, hogyha elolvassák Nicole Lindsay Túl a felhőkön című könyvét. Remélem, hogy önök sem bántják, hogy 2 különböző karakterű stílusú könyvet hoztam ma önöknek, de azt gondolom, olvasni jó dolog.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Itt a Cocktailban pedig egy érdekes hírrel folytatjuk, mégpedig arról lesz szó, hogy közösségi portárokról szóló tanulmányokból is lehet diplomázni. Master fokozatú diplomát kínál hallgatóinak a Birminghami Egyetem a közösségi portálokról szóló tanulmányokból. Az egyéves képzés 4400 fontjába kerül a diákoknak. A társadalmi média szak a közösségi oldalokról szóló tanulmányok mellett a blogok létrehozására és a podcastingra, vagyis a hanganyagok interneten való közlésére is megtanítja a hallgatókat. A Birminghami Egyetem kommunikációs és marketing eszközként foglalkozik a közösségi hálózatokkal. A gyors népszerűség ellenére a diákok bírálták a szerintük túl egyszerű kurzust. Valójában az emberek már mindent tudnak erről a témáról. Úgy gondolom, ez az egyetemi források elpocsékolása, mondta az egyik hallgató. Az intézmény stílszerűen az internetes honlapjára feltöltött felvételen hirdette meg a jövőre induló kurzust. John Hickman, a képzés szervezője elmondta, kedvező visszajelzések érkeztek a lehetséges diákok köréből. Nem csodabogarak és kockafejek számára hirdetjük meg a kurzust, az itt tanított dolgok sok ember számára elérhetőek lesznek. A képzés során átvesszük, hogy mihez kezdhetnek az emberek a Twitterhez és a Facebookhoz hasonló oldalakon, és hogy miként használhatják ezeket kommunikációs és marketing célokra, mondta Hickman. A kurzus iránt már most jelentős az érdeklődés. Elsősorban olyan diákokra számítanak, akik az újságírás és a PR területén akarnak elhelyezkedni. Hickman szerint a téma lehetőséget ad a kutatásokra és a tudományos tevékenységre is. E két tényező meghatározó szerepet játszott abban, hogy master képzésként lehetett meghirdetni a szakirányt. A téma lényeges és igencsak tudományos. Ez egy új képzés, de jelentősége megkérdőjelezhetetlen, mondta Hickman. Azt gondolom, hogy így a 21. században mindenki számára elérhető valamilyen formában az internet, és mondjuk minden 5.-10. háztartásban már van otthon számítógép, és most persze Magyarországról beszélek, és nem csoda, hogy külföldön ez az arány nagyobb, és így akár egy ilyen képzést is tudnak hirdetni. A master fokozatú diploma az itthon egyetemi diplomát jelent, és hogy egy év alatt el lehet végezni, ez pedig egy kicsit érdekes, de hát külföldön ezek szerint minden lehetséges.
2: Érdekes témák, érdekes emberek, Cocktail.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
9: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
8: Nem lehet, hogy vírusos?
9: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
8: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
9: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
8: Majd ők megoldják.
9: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
8: Ők távolról is megoldják.
9: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
8: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
6: Reklámot hallottak.
10: Igen,
11: Hobby Rádió.
10: Fogalkozni, mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Az érdekességek után most egy kicsit az életmód felé átkalandozunk, és már is arról tudok beszámolni önöknek, hogy a koleszterin csökkentők a viszereknek is jót tesznek. Az érelmeszedéshez vezető rossz koleszterin vérszintjét csökkentő statin tabletták szedése esetén viszérgyulladás is ritkában fordul elő. A fontos új felismerést az amerikai szívgyógyász kollégium kongresszusán ismertették. A világ vezető szívgyógyászainak közreműködésével zajló kongresszus egyik nyitó előadása egy olyan tanulmány volt, amely legújabb eredményeivel foglalkozik. Ez a nagy vizsgálat a koleszterin csökkentő készítmények a statin gyógyszercsalád egy tagjának alkalmazásával történt. A statinok felfedezésével az utolsó évtizedekben a koszorúér betegek millióinak sorsát sikerült megváltoztatni. Endo Akira japán kutató éveken keresztül fáradozott munkatársaival olyan gyógyszer kidolgozásán, mely csökkenteni tudná szervezetükben a koleszterin termelést. Dr. Endo 6000 gombaleves elkészítése után 1973-ban megtalálta azt a penicillin gombát, amelyik erényesen gátolja a koleszterin termelő enzimet. Ma már több ilyen szer van forgalomban, és jelenleg a világ legnagyobb mennyiségben eladott gyógyszere is ilyen készítmény, mert statin tablettákat a koszorúér betegség megelőzésére, vagy már lezajlott infarktus után a szívroham ismétlődésének akadályozása véget világszerte alkalmazzák. Már korábban is észlelték, hogy a statinok a koleszterin szint csökkentése mellett a véralvadást ugyancsak kedvezően befolyásolják, de arra vonatkozó megfigyelések nem voltak, hogy az alsó végtag mély viszereiben bekövetkező gyulladást, a véralvadék kialakulását képesek-e megakadályozni. A Jupiter tanulmány két esztendeje alatt a több mint 17 000 vizsgált szeméből a statinnal kezeltek között 43%-kal ritkábban fordult elő viszér elzáródás, mint abban a csoportban, amelynek tagjai nem szedtek koleszterin csökkentő tablettát. Robert Glein, a munkacsoport vezetője kiszámította, hogy 18 felnőtt statinnal való kezelésével egy érkatasztrófa, infarktus, szélütés, viszér elzáródás kerülhető el, ami igen jó eredmény. Szerencsére én így 23 évesen még nem küzdök ilyen problémával, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányban halad a tudomány, és egyre jobban meg tudunk bizonyos betegségeket előzni, vagy megakadályozni a korai halálozást.
0: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ennyi fért bele a koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elmenjenek valahova, hisz a következő órában arról lesz szó, hogy 4 olyan dolog van, amit a nők általában nem szeretnek magukon, ellenben a férfiak annál jobban. De hogy mi is ez a 4 dolog, az nem sokára, a kötelező percek után kiderül itt a koktélban, és várom az önök véleményét is ezzel kapcsolatban, hogy vajon mi nők valóban nem szeretjük ezt a 4 dolgot magunkon, és a férfiak véleményére pedig azért vagyok kíváncsi, hogy ők vajon tényleg annyira szeretik-e ezeket a bizonyos dolgokat.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: jobbi rádió.
1: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóházba. Konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi

0: Kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobby rádió.
5: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
3: Ez már a Koktél második órája. Én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, remélem most is együtt fogjuk kavargatni, kevergetni, fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt, melynek ebben az órában a hozzátevői a következők. Nem sokára 4 olyan dolgot fogunk megbeszélni, amit mi nők utálunk magunkon, de a férfiak annál jobban szeretik ezt. Egy kis fölösleg a popsin a legtöbb nőt képes konditerembe kergetni, pedig néhány testi hiba férfi szemmel nagyon is vonzó. Jó, egyet most elmondtam természetesen, ezen kívül van még 3 olyan dolog, amit mondjuk mi nem szeretünk annyira magunkon, de a férfiak igen-igen vonzónak találják. Már most gondolkozzanak ezen, hogy mi lehet ez a 4 dolog, és utána pedig én kíváncsi leszek arra, hogy egyet értenek-e velem, vagy nem. Valóban utáljuk ezt a 4 dolgot magunkon, kedves nőtársaink, és valóban kedves férfiak, önök pedig ezt szeretik-e bennünk? Ez ebben az órában a nagy kérdés. Néhány zene után el is kezdjük, és bele is fogunk vágni abba a 4 dologba, amit mi nők utálunk magunkban.
5: Koktél felrázva és jól kikeverve.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: Műsorajánló.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
12: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
13: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
12: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
14: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Műsorajánlót hallottam.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Remélem, hogy önök is annyira izgatottak a most következő témánk kapcsán, mint én. Ugyanis, ahogy említettem, négy dolgot fogunk említeni, amit mi nők utálunk magunkban, de a férfiak pedig igenis vonzónak találnak. A legtöbb nő, ha tollal és üres füzettel felszerelve bezárják egy tükörterembe, végtelen oldalakat tudna megtölteni azzal, hogy mit talál magán tökéletlennek. Bizonyára már önnel is előfordult már, hogy a tükör előtt forgolódva nagyobb cicit vagy feszesebb feneket álmodott magának. Nem is beszélve a narancsbőr hiányáról. Ezzel a régi ismerőssel már egy ideje el is mérgesedett a hölgyek viszonya, és senki sem bánná, ha sikerülne megszabadulni a makacstárstól. Mert a legtöbb nő így egyszerűen nem érzi magát elég szépnek és kívánatosnak, nem csoda hát, ha ilyen hangulatban mi sem veszük észre az utcán az utánunk kandikáló férfi szemeket. Mert ezen a téren mi nők sokkal keményebb, döntőbb bírók tudunk lenni, mint férfi társaink, ők ugyanis a legtöbb kőkemény kritikát, érdemlő női hibát sokkal inkább vonzónak találják, semmint elviselhetetlenül rútnak. Kezdjük rögtön az arc legfőbb ékénél, a kihívó, csábos mosolyjal elővillanó fogaknál. Sok nő inkább a flört egyik leghatásosabb eszközét, a mosolyt áldozza fel, semhogy fogait mutassa. Ha azonban a fogsorunk nem tökéletes, és van egy icipici rés az első foga között, még nem kell azonnal szégyenkeznünk. A kis szabálytalanság egyedivé tesz minket, egy bájos mosolyjal pedig olyan hatásosan terelhetjük el róla a figyelmet, hogy a pasiknak fel sem fog tűnni, hogy fogaink nem makulátlan rendben sorakoznak egymás mellett. Ha tehát fogsorunk nem tökéletes, az még nem ok arra, hogy zavartan takargassuk. Lehet, hogy a férfiak szemében éppen ez a kis hiba tesz különlegessé vonzóvá minket. Nem lehet tudni, hogy a férfiak fejében mi szokott járni, illetve jó tudjuk, de ez nem mindenkire igaz. Azonban, hogy a fogunkkal nem vagyunk megelégedve, akkor hívhatjuk a fogorvos segítségét. Gondolok itt, hogy fehérebb fogakat szeretnénk. Ez is lehet egy megoldás. Azt gondolom, hogy a mosolynak tényleg ereje van.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.

0: Lobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Koktélban tovább folytatjuk azokat a dolgokat, amit mi nők úgymond nem tudunk elviselni magunkon, de a férfiak lehet, hogy vonzónak érzik ezt a bizonyos dolgot. Ilyen lehet a kicsi cici. A legtöbb férfi korántsem vágyik méretes ütközőkre. Megelégszik ő a B-kosár mérettel is, ami kicsi és helyes. De nem hátrány természetesen az sem, hogy a nagy keblek sportolás közben nem hátráltatnak minket. Ha a természet nem túl nagy, de formás feszes mellekkel áldott meg minket, ne is gondoljunk plasztikára vagy egyéb mellnövelő trükkre. Nem azért tetszünk a férfiaknak, mert hatalmas keblekkel vonjuk magunkra a figyelmet, sokkal inkább azzal lehetünk vadítóak, ha minden ízünkben ellenállhatatlanul nőiesek vagyunk. Ma már a divat is olyan sokszínű, hogy a kis cicivel megáldott nők is könnyedén találnak maguknak érdekes fazonú, szexis ruhadarabokat. Választunk olyan felsőket, amelyek nem a dekoltázs miatt kacérak, sokkal inkább a fantáziadús mintázatukkal vagy különleges szabásukkal hangsúlyozzák nőies kisugárzásunkat, és meglátják, éppen annyira feltűnő jelenség lehet ön is a férfiak szemében, mint egy bombázó kevelcsoda. Ezzel kapcsolatban nem is tudom, hogy hol foglaljak állást, inkább azt mondom, hogy legyen kisebb a mellünk, és azáltal szexibbek tudunk lenni, mint egy nő mell láttán, bár mondom, én a férfiak szemébe nem tudok belelátni, de irigylem azokat a nőket, akiknek kisebb a melle, és nagyon jó alakjuk van.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Itt a Koktélban tovább folytatjuk azokat a dolgokat, amit mi nők utálunk magunkban, de a férfiaknak ez elég vonzó lehet. Sokan a pici poszira esküszünk. A kis mellek után a nőknek a legtöbb fejtörést a pici pocak, a póló alatt domborodó makacs zsírpárna okozza. No, nem olyan szempontból, hogy hogyan lehetne nagyobb bevarázsolni. A kis hastól minden nő szabadulna, mert a modelleknek nincs, a két részes fürdőruhához pedig nem passzol. Pedig a legtöbb férfi szereti ezt a puha kis fensíkot. Ha tehát lekerül majd rólunk a ruha, az apró domborulatról a középtájon nem fog a párunk eszébe jutni, hogy a következő szülinapunkra kénytelen lesz egy fitness bérlettel megajándékozni minket. Sokkal inkább az jár a fejében, hogy mennyire izgató, hogy nőies magabiztossággal tudjuk viselni bájainkat. Ha tehát nem lázadunk a pici pocak ellen, a pasiknak több mint valószínűleg fel sem tűnik, hogy bármi hiba lenne a testünkben. Főleg azért, mert hogyha szeretnek minket, akkor az apró hibáinkkal is rá tudnak minket fogadni, nem hiába választottak minket, erre pedig én azt tudom mondani. Azt is el kell árulnom, hogy nem biztos, hogy nekem pici pocakom van, egy kicsit nagyobb, mint a pici, de nem túl nagy, azt gondolom, legalábbis én így látom. Ám bár ez a hiba engem azért 2 hónapja a konditerembe kergetett, azóta már sokkal jobban megbarátkoztam vele.
2: Érdekes témák. Érdekes emberek. Koktél.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Itt a koktélban pedig az utolsó olyan dologról beszélek önöknek, ami minket az őrületbe tud kergetni, azonban a férfiaknak ez vonzó. Ilyen a széles csípő. Fentről lefelé pásztázva alakunkat, a pocak alatt rögtön ott a következő kritikus terület, a csípő, ami általában kéz, a kézben jár a popsival is. Ami tudva levőleg, vagy egyszerűen csak túlméretes, vagy pedig makacs narancsbőr teszi változatossá domborzatát. A helyzetet pedig csak tovább rontja a túl széles csípő, amit a modern divat tervezők sem néznek el, és könyörtelenül szűk nadrágba próbálják erőltetni. Ha hasonló problémánk van, inkább a nadrágunkat cseréljük le, ne a testünket. Némi mozgás természetesen nem árt, azonban a széles csípő és a narancsbőr nem válogat, könyörtelenül lecsap BMI indextől függetlenül bárkire. A férfiak azonban nem bánják cseppet sem, ha kicsivel szélesebb a csípőnk. A kerek csípő a buja nőiesség jelképe, a popsi pedig, ha kerek és feszes, lehet akkora, amekkora csak szeretne. Gondoljunk J-Lo-ra vagy Beyoncé-ra, ők is méretes csípővel és hátsóval rendelkeznek, és ennek ellenére ott vannak a top legjobb, mondjuk 100 nőben. És ezek után kedves nőtársaim elgondolkozhatnak azon, hogy vajon ezt a négy bizonyos dolgot utáljuk-e magunkban vagy sem. Ha el tudjuk fogadni, akkor a férfiak is jobban elfogadnak minket. Ha nagyobb az önbizalmunk, akkor még nőiesebbek tudunk lenni, és ezáltal még vonzóbbak a férfiak szemében. Ha pedig már van párunk, ő elfogadott olyannak, amilyenek vagyunk, ami persze nem azt jelenti, hogy elhanyagolhatjuk magunkat, öltözhetünk úgy, ahogy akarunk, nem kell mozogni, ez tévedés, persze kell egy némi mozgás, egy egészséges életmód, de az apró pici hibák nem is biztos, hogy hibák.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ennyi volt a Koktél második órája. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben lehet találkozni. Remélem, hogy akkor is együtt fogjuk fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Az elmúlt 2 órában a koktélunkhoz pedig azt gondolom, hogy elég érdekes hozzávalókat sikerült összeválogatnom, és kedves nő társaim, fel a fejjel, az apró testi hibánk még lehet szexi és vonzó a férfiak számára. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a daluk.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Aj, akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként is kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022. áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál. Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli és szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma október 7-e, szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 21,4 fok van. Amália nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek, egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió!

0: Is.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 7-én az Amália nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név jelentése az Amalburga vagy Amalberga összetett névből származik. Ennek első tagja az Amalgót királyi család neve és védelem. Az Amáliák október 7-én kívül ünnepelnek még július 10-én, január 28-án és május 4-én is. A név becézése Amál, Amálka, Máli, Málika, Blia és Fliácska. Jeles viselői a névnek Sterbinski Amália kézilabdázó, Amália Bonds regény alak G.K. Rowling Harry Potter című művében, valamint ön kedves Amália. Ezen a napon köszöntjük még az Amáliákon kívül az Amál, Baksa, Bakács, Bekes, Bekény, Garfield, Gerold, Girót, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Sergius, Vendelina, valamint Gerald nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánok!

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával október 7-én üdvözlöm Önöket. Lássuk, erre a napra milyen érdekességekkel készültem. 1801-jel kezdtünk, október 7-én született Adolf Müller, magyar származású osztrák zeneszerző, karmester. Maradjunk még a 19. században, 1828. október 7-én született Falk Miksa, a Pester Lloyd alapítója, amely lapnak jelentősége többek között az volt, hogy évtizedekig formálta a Magyarországról külföldön alkotott képet. Közgazdasági rovatát világszerte elismerték. És még mindig a 19. század, 1849. október 7-én halt meg Edgar Allan Poe író. Most lépjünk át a 20. századba, 1911. október 7-én született ifjabb Horváth János Kossuth-díjas filológus, egyetemi tanár. És mindössze egy évet lépünk előre, 1912-re, október 7-én született Charlesetta Waddles, amerikai vallási vezető, írónő, aki az adományként kapott használt autók eladásából élelmet, gyógyszert, ruhákat és bútorokat vett a szegényeknek. Folytassuk 1916-tal, október 7-én született Horváth György újságíró. 1952-ben kezdte pályáját az Út című hetilapnál, újságírói szakterülete a művészettörténet. Recenziókat, tudósításokat írt, életének legnagyobb részét a Reformátusok lapjánál töltötte. Következő időpontunk 1942. október 7-e, ekkor Budapesten megszületett Halász Judit színművésznő. 5 évet ugrunk előre, 1947-re, ugyanis október 7-én született Rózsa György újságíró. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1956. október 7-én. 69 éves korában meghalt Clarence Birdsey, amerikai üzletember, aki bebizonyította, hogy az ételt nagyon alacsony hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy ehető maradjon. Most is mindössze csak 3 évet lépünk előre, 1959-re, október 7-én először közvetítettek képeket a Hold sötét oldaláról. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet. És végezetül 1968. október 7-én született Toni Braxton, popénekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
2: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.

0: Városi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 7-e, szerda. Uram, taníts meg minket imádkozni. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 11. fejezet 1-től a 4. versig. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Emelkedés. A tanítványok nem azt kérik Jézustól, hogy tanítsa meg őket gyógyítani, prédikálni, vagy csodákat tenni, pedig láttak tőle rendkívüli dolgokat. Egyetlen dolgot kérnek. Taníts meg minket imádkozni. Miért? Mert látják, hogy Jézus erejének forrása az imádság, mégpedig nem a szavak, hanem az a kapcsolat, ami az Atyával összeköti őt. Jézus nem egy hosszú, ünnepélyes, nehézkes szöveget mond nekik, hanem néhány mondatot. Egyszerűt, lényegre törőt. A mi atyánk minden szavával nem egy távoli Istent szólítunk meg, hanem azt, akit atyánknak tekinthetünk. Sokan azt hiszik, hogy az imádkozás egy szép szöveg elmondása. De valójában lelki találkozás Istennel. Olykor szavakkal, máskor sóhaj, hallgatás, figyelem formájában. Az ima nem teljesítmény, hanem nyitottság Isten felé. Nem a szöveg hosszán múlik az értéke, hanem hogy jelen vagyok-e benne. Modern világunkban az imádság gyakran kiszorul a napirendből, pedig ima nélkül, lelkileg kiszáradunk, mint egy növény víz nélkül. Nem azért imádkozunk, hogy Istent informáljuk aktuális élethelyzetünkről vagy gondjainkról, hanem hogy ne felejtsük el, kik vagyunk, és kire bízhatjuk magunkat. Az imádság életforma. Imádkozni olyan, mint lélegezni. Természetes, egyszerű, nélkülözhetetlen tevékenység. Lépjünk be az ima világába. Urunk Jézus Krisztus, taníts minket imádkozni. Ne csak szavakat adj ajkunkra, hanem élő kapcsolatot veled. Taníts meg bízni, kérni, hálát adni, csendben figyelni akaratodra. Tedd életformánká a mi atyánk minden szavát, hogy ne megszokásból, hanem bizalomból mondjuk. Add, hogy az imádság ne feladat legyen, hanem otthon, ahol veled találkozunk, megpihenünk, és újra elindulunk. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszonyapja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holt hónapot használtak kifejezés.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

lesz neked, hogyha velünk jössz, annyit se kell mondanod, kösz, hogy itt vagyunk a felhők fölé szárnyalunk.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1833-ban Zichy Ferenc gróf főlovászmester felszólítja Kossuth Lajost, hogy adja át neki kőnyomatos sajtóját, amelyen az országgyűlési tudósításokat sokszorosítja. Kossuth október 9-én eleget tesz a felszólításnak. 1847-ben István főherceg érkezése Komáromba, és szerencsétlenség a Dunai hídon. De 12-11 órakor érkezett meg a királyi helytartó József főherceggel, mely alkalommal a szigetből a városba vezető lábas híd leszakadt. 79-en szakadtak a vízbe, ő fensége Dú. Egy órakor Tótmegyerre tovább utazott, és a város hídjaihoz nem lévén többé bizodalma, a Vágduna hídján nem kocsin, hanem gyalogment át. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobbi rádió.
1: A Hobbi rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyek egy a pusztában.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan erősen felhős lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 21 fok. A hőmérséklet 12 és 25 fok között alakul. A hőérzet 20 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A levegő páratartalma 43% lesz, ami kellemes érték. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV-index 3, ezért a sugárzás mérsékelt, csapadék nem várható. 172 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 15 km/h. Időnként 30 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap, csütörtökön intenzívebb szitálás is előfordulhat, 14 és 25 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Néhány órán át süthet a nap. A várható eső mennyisége körülbelül 1 mm, 57% az esélye annak, hogy csapadék érkezik. 181 irányú élénk szél várható, a szél sebessége legfeljebb 21 km/h lesz. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 54 km/h sebességgel. 9-e gyenge szitálás várható. A hőmérséklet 11 és 17 fok között mozog majd. Kevés napsütés várható. Csapadék nem várható. 316 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 20 km/h. A legerősebb széllökések elérhetik a 42 km/h. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, 13 órától hallhatják a délután című műsorunkat, ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadék hiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajó forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zátony miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatot, de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű, a délies szelet helyenként élénk nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám.
5: Hogy te már megint beteg vagy.
6: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
5: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
6: Patikában veszed?
5: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
7: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A látássérültek is tudnak tekézni azt, hogy hogyan lehet teljesen vakon is eltalálni egy golyóval 9 bábút. Egyik versenyükön készített riportból talán kiderül. A hangfelvétel minőségéért elnézést kérünk.
11: Mondjuk a kis gyengélátos sportszövetségének az elnöke.
12: Nem érzik magukat egy kicsit hátrányos a látókhoz képest?
11: Nem integráltan tekéznek, tehát a saját környezetükbe. Még a látássérültek között is 3 kategória van. A teljesen vak, az alig látó és a gyengélátó.

0: Most már két helyen is van üzemi bajnokságban, látókkal együtt versenyeznek. A látók elfogadják azt, hogy a mi gyengén látóink esetleg két kézzel dobják a golyót, vagy beállítja őket valaki, és egy segítő van mellette. Ahogy hallottam, pont tavaly a kazincbarcikaiak az üzemi bajnokságon megverték a látókat. Igen. Hát azért, ha 120-at elgurít az ember, rendesen meg lehet izzadni. A derekat rendesen megvizsgálni, vagy a combizomzatot. Tehát a dobás technika is számít, mert ugye van, aki mondjuk helyből gurít, nem lép egyet sem, de hát annak is azért a felső testével kell a fizikai erőt kifejteni ahhoz, hogy elguruljon az a golyó.
1: Hegyes Márton vagyok, második alkalommal járok itt Teke versenyre. Atlétikáztam 10 évig, B2-es kategóriában vagyok, adogatóval gurítok. Közepes szinten megyen a teke, kevés gyakorlatom van még. Szeretnék áttérni az egykezesre, mert mivel hogy 14 évig atlétizáltam, így azt tapasztaltam, hogy a pesti társaim, akik ugyancsak úgy atlétizáltak, sokkal jobban dobnak egykezessel, mint kétkezes gyakorlással.
2: Vannak ilyen praktikák egyébként, hogy jobbkezes vagy balkezes?
1: Annyiból számítanak a praktikák, hogy kétkezesnél nagyobb a rontási lehetőség, könnyebben elhúzható a labda jobbra vagy balra, egy szintet elér egy ember, utána nem nagyon fejlődik semmit, egykezesnél pedig profi szinten lehet dobni, amik 7-es-8-as fátat is jelentenek.
2: Te például látod a bábukat a pálya végén?
1: Nagyon halványan látom, ha erőltetem a szememet, akkor igen, amúgy nem teljesen nem tudom.
2: Szoktad használni ezt a lehetőségedet, tehát igazából magtába dobsz?
1: Nem, hanem úgy van, hogy én B2-es dobónak számítok, ami azt jelenti, hogy adogató van rendelkezésemre, hogy én bemérem a távot, megállok egy ponton, ami megfelelő a dobásomnak, és akkor a kezembe adják a labdát, és nem mozdulok el arról a pontról.
2: Milyen súlyú egy ilyen golyó?
1: 2,75 kg hivatalos súlya.
2: Ezt milyen messze kell eldobni?
1: A látásom szerint olyan 10-12 méter, de nem tudom pontosan.
3: 76-ot dobtam, és 603 lett a átlás eredményem. Kezdettől, amikor Budapest indult, én eldöntöttem, hogy lejövök, hogy legyen egy kis mozgásom. Masszírozok, imádok tekézni, nagyon szeretem.
2: Nem fárasztó ez egy kicsit?
3: Nem. Ezek a 3 kilós golyók, ezek jók.
2: Csak a látásérültek versenyében szokott bíró szerepeket ellátni, vagy esetleg látók között is?
4: Nem, én rendes, szuperligás, NB1-es, NB2-es, rendes bajnoki mérkőzéseken is vezetek.
2: Miben különbözik ön szerint a bírói szemmel nézve egy látó és egy látássérült játéka?
4: A látássérülteknek ugye segíteni kell, azért vannak a segítőik, hogy adogassák a golyókat. Annyira nem látványos, de élvezhető végül is a játékot.
2: Nem hallgat egy kicsit az érzelmeire, vagy itt feltétlenül mindenképpen a pontos számoknak megfelelő értékeket kell? Nem lehet azt, hogy mondjuk érzelmekre hallgasson az ember?
4: Hát sajnos nem lehet.
5: Megnyertük a csapatversenyt keményen. Egy csapatban játsz a budapesti Veselényinél. 5 fős csapatok vannak. 3310 fát értünk el 5-en.
2: Ebből neked mennyit sikerült?
5: 120 dobásból 200-at értem el.
2: Ennek hol álltok?
6: Most első helyen fogunk végezni a mai versenyen. Kazincbarcika a második, de lemaradtak 142 fával. De mivel ők nyerték az első fordulón Kazincbarcikán a verseny 43 fával, itt csak 99 fával előtt meg őket. De még hátra van 3 forduló.
5: Ez elég jó pálya. Pesten egy szuperligás pálya.
2: Hogy jó legyen egy pálya?
5: Hát úgyhogy ne húzzon se jobbra, se balra. Ha leteszed középre a golyót, akkor az menjen egyenesen.
7: Konglai Vakont Egyesének az elnöke vagyok.
2: Mióta létezik az Egyesület?
7: 1999 óta.
2: Komló viszonylag egy kis város. Hogyan tudnak gyakorolni? Ez nem kell speciális pálya, attól függően
7: Van egy más szakosztály, egy olyan szakosztály, hogy NB2-ben és NB3-ban dolgoznak, mi becsatlakozunk hozzájuk, hetenként egyszer van szerdán edzésünk, még elegendő is nekünk.
2: Hányan játszanak a csapat?
7: Összesen 18-on vagyunk, és 12-13-on, akik mondjuk többszörösen versenyezünk.
2: Mind látás?
7: Igen.
8: Tudom, minél vagyok, Krevecemből, 3. éve csinálom ezt a tekézést, és hát első percől kezdve voltam a vezetője, kineveztek. Felítsző csak 4-5 emberrel voltam, most 8 emberem van, aki igazolt játékos. Az Alágában utcára járunk edzeni, hetente egyszer.
2: Ritka az, hogy nők mondjuk tekéznek.
8: A csapatban ketten voltunk, csak sajnos Zsuzsika is velünk volt, de aztán ő a szíve miatt nem engedte a sportorvos, úgyhogy csak egyedül maradtam. Azért jól el vagyok köztük, ugye a 7 fiúval nagyon
2: nem jól. Néznek ki a fiúk, emiatt?
8: Nem. Egyáltalán nem néznek.

0: Tényleg nagyon nagy szeretettel fogadnak, elfogadják azt, hogy én vagyok a vezető, és hogyha valami baj jönnek hozzám, igyekszem mindent megtenni, hogy jó legyen. Én a második legjobb vagyok így, de tavaly még én voltam, meg tavaly előtt is az a legjobb az egész között.
1: Az jelent valamit, hogy te látsz valamennyit?
0: Szerintem igen, számít. Nálunk mondjuk mindenki B2-es, aki lát valamit ugyanúgy, mint én. Egyedül a Kubor Pista, aki teljesen vak, ő semmit nem lát.
2: Van egy adogatónk, az beállít pálya középvonalával, és akkor a golyót az adogató leteszi a dobó deszka közepére, akkor veszem, és azt a vonalat próbálom betartani. A pálya tengely vonalán próbálom eldobni a golyót. A saját pályám találatait úgy érzékelem, tehát egy-két találatot azt tudom érzékelni, már négy fölött nem, a hallás után szoktam. Mondjuk a 9-es találatot azt meg nagyon jó lehet, mert a kocseng, mint például most is. Ez is egy 9-es találat volt.
1: Mert szól egy csengő itt a háttérben.
2: Ilyenkor igen. Szerintem ugyanolyan élmény nyújt, mert a többi érzékszerveink pótolják a szemet, és azt az élményt nyújtják. Szerintem, mint egy látó játékosnak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamureklám.
1: Te, ez a kocsi megy jobban is.
2: Hogyne, gubidubidú.
3: Vigyázz, piros lámpa, meg tudsz állni.
2: Yeah!

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től.
7: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!

0: Kamu reklám.
1: Haló, haló.
2: Haló, jó napot.
1: Haló, na végre úgy fejleszik. Jó lenne, ha minél gyorsabban ide jönnének, mert defektet kaptam.
2: Jó. Milyen fészkes fenél?
1: Jó napot kívánok.
2: Igen. Lenni, ja, igen. Ugye? Csak.
0: Kamu reklámot hallottak.

A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9%-ről 8,5%-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
13: Ma éjjel táncolunk, ez a
14: egy műsor.
15: I could have spread my wings and done a thousand things.
14: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
16: Ma meg a szombat délután.
14: 15 órát.
17: Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Kettő lesz
1: duplán jó. Csákatilával. Gyere fel,
2: táncolj mi! Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, elfelejtett

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
3: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc szép. A üdvét táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Kettő lesz dupla jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: hozzáállása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
3: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papíralapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen tehermentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 139 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták. Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli és szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdély Marian.
10: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Hobby Rádió. Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Tud ennél jobbat? Vesztel ki, vagy kupa egy kápradat, vagy bihonsak a meleg, vagy egy nagy kimá. Kész. Jó lesz?
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Kamureklám.
2: A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
1: Kamureklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként is kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszerszintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022. áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Kezdődik a retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Na de nézzük, hogy miért a legerősebb zsírbontó ital a búzafülé. A búzafű a legerősebb salaktalanító, karcsúsítószer. Készíthetnek belőle levet, és akár fogyhatnak is villámgyorsan. A zöld búzafű leve, melyet akár az ablakban is termeszthet, karcsúsít, méregtelenít, tisztítja a vért, és felfesdíti az anyagcserét, már napi egy pohár is elegendő ahhoz, hogy folyamatosan biztosítsa a salakanyagok kiürítését szervezetéből, hosszú időre megerősítsék immunrendszerüket, karcsúvá váljon, illetve frissnek és egészségesnek érezze magát. A búzafű igen magas tápanyagtartalommal bír, emellett könnyen emészthető. Klorofil és A-vitamin tartalom tekintetében igen előkelő helyet foglal el a növények között, emellett 20%-os fehérje tartalma megegyezik a húsokéval. Húsokéval bár aminósabb összetételük természetesen egészen más. A búzafű mindemellett tartalmaz B-vitamint, valamint számtalan egyéb tápanyagot is ki lehet mutatni benne. Úgy tudják, hogy a termékeny talaj mintegy 102 ásványi anyagából több mint 90-et képes magába szívni. A magas tápanyagtartalmon kívül ritka emésztőenzimeket is tartalmaz, amelyek különlegességét az adja, hogy semmilyen más ételben nem találhatók meg ilyen töménységben. A búzafű több mint 100 enzimje felbontja az étel emészthetetlen és mérgező anyagait, így salaktalanítja a szervezetet, és az egészséges súlyvesztéshez is hozzájárul. A búzafűben egyébként megtalálható a szuperoxid diszmutáz nevű antioxidáns enzim is, valamint egy különleges anyag, a P4D1. Mindkét szubstancia lassítja a sejtdegenerációt, valamint a sejtmutációt. Ezért a degeneratív betegségek kezelésében, illetve az öregedési folyamat visszafordításában nagy szerepet játszhat. A gabonafüvek szénhidrát szerkezete is különösen értékes, nagy mennyiségű mukopoliszaharidot.

0: tartalmaznak, amelyek erősítik a test, benne a szív és az érfal szöveteit, csökkentik a vérzsírt és általában a gyulladásokat. Na de vajon hogyan kell otthon nevelni búzafüvet? A házilag nevelt búzafüvek igen értékesek, mert frissen még megtalálhatók bennük azok az enzimek, amelyek megsemmisülhetnek a szárítás során. A friss levek jobban hűtenek, mint a porból kevertek. Ezért különösen jól hatnak a kínai gyógyászat szerint meleg többletjegyeket viselő emberekre. Közéjük tartozik, hogyha irtózik a melegtől, erős a pulzusa, piros posgás az arca, emellett extrovertált, vagyis heves viselkedés jellemzi. Lakásban tehát úgy nevelhet búzafüvet, hogy egy dobozt vagy ládát megtölt fele-fele arányban, termékeny kerti földdel és tőzeggel, és egyenletesen rászorja a búzaszemeket. A földkeverékkel takarja be 1-2 centi vastagon, majd naponta nedvesítse meg. Fontos azonban, hogy ne öntözze túl. És hogy kell a levet elkészíteni? Amikor a fű eléri a 12-15 centis magasságot, vágja le, értékes nedvét pedig centifugával facsarja ki, esetleg alaposan rágja össze a füvet. Ebben az esetben a megmaradt pépet ki lehet köpni. Az első vágás után a gabona újra nő, és még kétszer learadhatja. A gabona fülé igen tömény, már 2,5 dekagram is erőteljes hatással bír, de egyszerre nem is szabad 5 dekagramnál többet inni belőle. A legjobb, ha egy pohár vízzel higítja ezt a mennyiséget. Egyébként a boltokban porokat is beszerezhet, amennyiben nem akarja kivárni, míg a saját füve kihajt. Ezek szintén nagyon tömények, egy csapott evőkanál léport fél csésze vízzel szükséges elkeverni. A diéta során elegendő napi egy adag búza vagy gabonafű, betegség esetén viszont 2-3 adag szükséges. A túlevési hajlam leküzdésére az étkezés kezdetén alkalmazza a fűlevet vagy a vízzel kevert port.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig jöjjön a heti horoszkóp minden jegy számára. Kedves Kosa, hete jó hírekkel indul, amelyek az anyagi helyzetét is érintik. Valószínűleg ez csak a kezdete egy javuló tendenciának. A folytatás is kedvezőnek ígérkezik. A párja vagy az ön számára fontos emberek fogják megosztani önnel a gondolataikat és érzéseiket. Ez megtisztelő, kedves Kos, és azt bizonyítja, hogy megbíznak önben. Ennél nagyobb elismerés nem is kell. A hét második felében a munkája és a családja egyszerre fogja igényelni a jelenlétét. Ekkor a legfontosabb, hogy kapkodás nélkül állítson fel fontossági, illetve sürgősségi sorrendet. Érdekes módon ingatlan ügyekben ez az állás pozitív fordulatot fog hozni önnek. Hétvégén remek formában lesz, emellett még egy fontos és kedves beszélgetésben is része lesz. Kedves Bika, közlékeny kedvében lesz a hét legelején. Ne fogja vissza magát, beszéljen az érzéseiről, gondolatairól és terveiről. Azután a munkából olyan pénzek is be fognak folyni, amikre nem is számított. Ez pedig pont jókor jön. A későbbiekben legyen óvatos, mert valaki őre akarja zúdítani a gondjait. Hallgassa meg, de ne vegye át tőle. A hét második felében szüksége lesz a diszkrét, sőt diplomatikus megfogalmazásra. Most nem a szókimondás, inkább a bölcs hallgatás viszi közelebb a sikerhez. Mindemellett lesznek, akik faggatni fogják. Ne hagyja magát, kedves Bika. Hétvégén számítson rá, hogy hol társaságra, hol egy kis egyedül létre fog vágyni. Mindkettő bele fog férni, ha ügyesen szervezi a dolgait. Kedves ikrek, ne lepődjön meg, ha a hét kezdetén kissé álmos lesz. Lehet, hogy nem aludta ki magát, szerencsére aztán később már belelendül. Ekkor semmi sem fog akadályt jelenteni, bármit elérhet, csak önmagát kell adnia. Közben pedig a népszerűsége a toppon lesz, ezt ügyesen a saját javára fordíthatja. Nem önző, ha él a lehetőségekkel. A hét második felében nehezen tud majd dönteni, hogy a karrierjét építse, vagy magánéletet éljen. Ne feledje, hogy mindkettő fontos, mindkettőre szüksége van. Szóval adjon teret mindkettőnek, kedves ikrek, és örüljön, hogy van mindkettő. A hétvége utazása kifejezetten alkalmas, mehet külföldre, illetve maradhat belföldön. A lényeg, hogy lásson világot. Kedves Rák, mindig jól jön a baráti tanács, ezzel indul a hét az ön számára. Kérdés, hogy meghallgatja-e? Az elkövetkezendőkben azzal fog szembesülni, hogy a diszkréció akár családi örökség is lehet, vagy hogy a múlt titkai mennyire összekovácsolhatnak egy családot. Érdemes az öregeket meghallgatni, mert később nem lesz, aki meséljen a régi időkről. A hét második felében párkapcsolati és otthoni ügyek fogják igénybe venni. Posztankodás helyett legyen büszke magára, kedves Rák, hogy ennyi embernek van szüksége önre, mivel ők a szerettei, mindent könnyebb átvészelni. A hétvége sok jövésmenéssel fog telni, pedig jó lenne, ha jutna ideje arra is, hogy feltegye a lábát, szó szerint és átvitt értelemben is.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
3: Ez az. Megtalálta. Ez az önfrekvenciája.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig folytatom a horoszkópot, a heti horoszkópot itt a Retikülben. Az oroszlánokkal nagy dolgok várnak önre ezen a héten, kedves oroszlán, és nagy horderejű ügyek fognak eldőlni ezen a héten. Ezek szinte minden lényeges életterületet fognak érinteni, a pénzét, az otthonát és a kapcsolatait. Semmi más feladata nincsen, mint a szívére hallgatni, megőrizni a higgadtságot, és a lelkiismeretének megfelelően lépni. Az sem rossz taktika, ha vár. Ez esetben azt fogja tapasztalni, hogy a legtöbb kérdés megoldódik a tevőleges beavatkozása nélkül. Természetesen ez arra nem vonatkozik, amiben határozott véleménye van. A hétvége az öné lesz, kedves oroszlán, szó szerint ön lesz a középpont, a környezete öntől fogja várni, hogy mi legyen. Ez hízelgő és igazán megtisztelő. Kedves szűz, csendesen, békésen indul a hete, azután csak nézi majd, hogy mindenki össze-vissza beszél. Ne törődjön a pletykákkal, ne adja tovább, és ne vegye komolyan. A pletyka attól pletyka, hogy mert mindig és nem teljesen a valóságot közvetíti, hanem tele van feltételezéssel és hibás következtetéssel. A hét második felében ebből elege lesz, ekkor kell megfontolnia, hogy kinek mit mond, nehogy öngolt rúgjon. Ott beszéljen a gondolatairól, ahol senki sem érintett az adott ügyben, de még jobb, ha csak a párjában vagy a legjobb barátjában bízik meg. Hétvégén szerelmes vallomást kaphat, kedves szűz. Lehet, hogy ez egy titkos hódolótól érkezik. Leplezze a megdöbbenését, nehogy megsértse. Kedves mérleg, fantasztikus lesz ez a hete, már a kezdete is arról fog szólni, hogy mondja ki, hogy mire vágyik. Itt az ideje, hogy ön határozza meg a dolgok menetét. Varázspálcát kap a kezébe. Meglátja, amit reggel kigondol, az fog történni. Ez nem álom, ez a valóság. Megérdemli, hiszen annyi sok jót adott már. Most ön jön. Persze ez nem menti fel a felelősség és a napi feladatok alól, csak megkönnyíti a dolgát. Derűsebbé, kiegyensúlyozottabbá és öntudatosabbá teheti. A hét második felében homokszem kerülhet a gépezetbe, de csak azért, hogy ne bízz el magát. Ez a sors humora. Hétvégén hagyja a munkát, éljen végre magánéletet. Alakítson mindent úgy, ahogy önnek jól esik. Hiszen megérdemli, kedves mérleg. Kedves Skorpió, az egész hete csúcspontja tagadhatatlanul a vasárnap lesz, és szinte végig ez fog a levegőben lebegni. Ihletett állapotban lesz. Ez a szerelem, vagy valami hasonló. Ez arra jó, hogy minden kicsit távolról lásson. Ne ijedjen meg. Ez nem érzéketlenséget vagy közönt jelent, inkább bölcs kivárást. Közben zajlik az élet, minden megy a látszólag normális úton, de ön már érzi, hogy valami más, valami jobb jön. Ennek hatására a hét második felében várható viharokat sokkal higgadtabban fogja kezelni. Ez nem csak önnek lesz jó, kedves Skorpió, hanem az érintetteknek is. Hétvégén remek hangulatban lesz, jogosan lehet elégedett önmagával, és megérdemelt jutalmát. A pihenés lesz a fő program.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobbi rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig következik a nyíles horoszkópja itt a Retikülben. Irigylésre méltó helyzetben lesz ezen a héten. Kiderül, illetve bebizonyosodik, hogy mennyi klassz barátja van. Ők most jól fognak vizsgázni. Ha van párja, akkor ő is. Ha nincs, akkor egy komoly jelentkező fog akadni. Szerencsére nem kell sietnie a válasszal. Az idő önnek dolgozik. Ha ő valóban az önembere, akkor meg fogja várni. Ez nyugtassa meg, és tartsa vissza az elhamarkodott reakciótól. A hétvége előtt vigyázzon a pénzére, okosan költsön, és fogadja meg egy öreg barátja tanácsát. Ha nem is öregebb, de tapasztaltabb önnél, ezért érdemes odafigyelni arra, ami mond vagy kérdez. Hétvégén remek formában lesz fizikailag és szellemileg is. Ez alkalmas sportolásra, vagy akár tanulásra is. Kedves Bak, minden kihívás és új feladat komoly elismerés, minden arról szól, azt mutatja, hogy a főnökei meg vannak elégedve önnel. Lehet, hogy nem dicsérgetik, de az, hogy új pozíciót bíznak önre, pontosan ezt jelenti. Soha semmit sem kap érdemtelenül, ezt sem. A hét második felében a párja vagy a párkeresés fogja lekötni a figyelmét. Élhet magánéletet, de tartsa meg magának a részleteket. Mindig voltak, vannak és lesznek kíváncsi emberek, akik ki akarják szedni önből a részleteket. Ne engedje. Hétvégén a szerelemi a főszerep. Azt fogja észlelni, hogy nem évszak és nem is korfüggő ez az egész. Szóval nem kell tavasznak lennie. És az sem baj, ha elmúlt már 20 éves. Kedves vízöntő, remekül indul a hete, nem meglepő, hogy szinte mindenkivel meg tudja találni a megfelelő hangot. Azért nem meglepő, mert ön ebben nagyon jó, főleg ha kipihent és kiegyensúlyozott. Ezt ki kell használnia, és olyan ügyeknek is a végére járni, amikhez eddig nem volt sok kedve. Meglátja, ez is könnyedén fog menni. A hét második felében a gyereke többe kerül, mint szeretné. Ezt úgy orvosolhatja, ha következetes, és nemet tud mondani. Kicsit később járjon nyitott szemmel, mert külföldi munka vagy továbbtanulási lehetőség fogja megtalálni. Hétvégén fontossá fog válni az ön számára párkapcsolat léte vagy megszerzése. Ez természetes igénye, ne folytsa el. Kedves halak, a hét első fele elég békésnek ígérkezik, mindenki kedves és segítőkész lesz önnel. Vegye észre, hogy semmi más nem tesznek, mint önt tükrözik. Ahogy a régi mondást tartja, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. A hét második felében nem lesz ilyen könnyű dolga az emberekkel. Több okoskodó, kötekedő emberbe is bele fog botlani. Sokat segít, ha rájön, hogy nem rossz indulatból teszik. Egyszerűen ilyen a stílusuk. Ha sikerül megtalálni a hangot velük, akkor könnyebb lesz a közös nevezőre is rábukkanni. Hétvégén elemében lesz, kifognak simulni a ráncai és az idegei is. Főleg akkor, ha a gyerekekkel sok időt tölt együtt, ők fel fogják majd vidítani.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Legyen nagyon szép a napjuk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot mindenkinek, szép hetet, viszont hallásra.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Tavaszi, sőt, sokszor nyarat idéző kellemes idővel beköszönt a kullancs szezon is Magyarországon. A következő napokban, hetekben egyre több helyről és mind többször hallhatunk a veszélyekről és a védekezés módjairól. A jó időjárásnak köszönhetően tényleg gyakrabban találkozhatunk velük, tette fel a kérdést Balázs Zsanett, dr. Lakos Andrásnak, a kullancs betegségek ambulancia alapítójának.
4: Ahogy melegszik az idő, úgy aktívabbak a kullancsok, de sokkal fontosabb tényező a páratartalom, vagy legalább ugyanolyan fontos, mert a magas páratartalomnál ugyancsak aktívabbak. De még ennél is fontosabb, hogyha hétköznap csapadékos az idő, és akkor kisüt a nap, akkor az emberek kivonulnak kertészkedni és sportolni a szabadba. Természetesen a randevú is létrejön, és a fertőzések többsége így születik.
5: Hol találkozhatunk velük leginkább? Városi környezetben? A családi házak udvarain is megtalálhatóak?
4: Meglepő módon a legtöbb fertőzést az emberek a saját kertjükben, vagy az ismerősök, rokonok kertjében szenvedik el, valószínűleg azért, mert biztonságban érzik magukat, és ilyenkor gondolnak a legkevésbé a fertőzésre. Szeretik ezt mondani a médiában, hogy most már a városi parkokban is megjelentek a kullancsok, szó sincs arról, hogy itt valami változás lenne. Inkább mi költöztünk ki a kullancsos területekre, tehát ugye egyre népszerűbb a nagyvárosokból kimenekülni a zöldövezeti régióba, akár csak hétvégi házakba, vagy éppen a végleges lakókörnyezetünk is ugye egyre inkább zöld területeken fekszik. Érdekes módon, ahogy egyre népszerűbb téma a kullancs és az általuk terjesztett fertőzés, egyre többet beszélnek róla, mégis úgy néz ki, hogy a tájékozatlanság egyre kifejezettebb. Tehát a média előszeretettel fölkap híreket, celebek, színészek, híres emberek lime-kórossá válnak, és túlókocsiba kerülnek, és ez hasonló, amiből egy szó nem igaz, de ezzel a pánikkeltéssel a végén eljutunk oda, hogy az orvosok is úgy viselkednek, ahogy azt nem kellene. Tehát mindenkit kezelnek, fölösleges laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, miközben a kullancs által terjesztett fertőzések a klinikai tünetek alapján nagyon jól diagnosztizálható.
5: Mik azok a tévhitek, akár a kullancs csípéssel, akár a fertőzöttséggel kapcsolatban, amik az emberek fejében, akár a betegek, akár pedig az orvosok részéről megjelennek?
4: Egyik ilyen sokat hangoztatott, még vezető járványügyi szakemberek is szeretik ezt mondogatni, hogy a klímaváltozás következtében egyre több a kullancs. Ami hát így persze abszolút nem igaz, sőt a Kárpát-medencére vonatkoztatva ennek az ellenkezője. Az igaz, mi egy olyan a kullancs által belakott zónának a déli határán érünk, ami valóban kúszik észak felé. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk a skandináv országokban, a balti országokban az elmúlt 10-30 évben jelentősen megszaporodtak a kullancs által terjesztett fertőzések, akár Németország északi területein is, és Hollandiában is megjelent olyan kullancsfaj, ami azelőtt csak délre fekvő területeken fordult elő, de pont ez a kullancs, ami minket annyira szeret, és ami a Lyme-ot és az agyelőgyulladást terjeszti, ebből egyre kevesebb lesz, és ebből látszik is valami, tehát a bejelentett esetszám olyan sokat nem változik a Lyme betegség vonatkozásában, de a kullancs enkefalitiszak száma drámaian lecsökkent. 20 évvel ezelőtt 300 megbetegedés volt évente, 2 évvel ezelőtt már csak 16-ot regisztrálta. A Lyme-nál is hasonló a helyzet, ott a bejelentett esetek száma nem változik, ugyan, de a járóbetegellátásban megforduló Lyme-kórral diagnosztizált emberek száma majdnem, hogy a felére csökkent 10 év alatt. Vagyis, hogy inkább arra kell számítani, hogy ez a kullancs, ez a mi régiónkból eltűnik, és ezzel együtt a Lyme is, meg az agyelőgyulladás is el fog tűnni. Hát, hogy nem holnap, az biztos, de minden esetre van esély rá, hogy néhány évtized múlva már sokkal kevesebb ilyen megbetegedés lesz.
5: Mégis mit tegyünk, ha megcsíp a kullancs? Mikor forduljunk egyáltalán orvoshoz? az?
4: Mindenki azt gondolja, hogy az orvos egyetemen ez egy fontos tantárgy, hogy hogyan kell kiszedni a kullancsot, de hát szó sincs erről. Úgyhogy ők sem ügyesebbek, mint a szomszédunk vagy a családtagjaink, úgyhogy ha nem tudunk hozzáférni magunk, akkor kérjünk segítséget. Úgy kell a kullancsot eltávolítani, hogy lehetőleg ne nyomjuk össze a testét, tehát nem célszerű körömmel, újbeggyel kiszedni, ki lehet bárhogy, de ha megnyomjuk a testét, akkor a kórokozókat is magunkba fecskendezzük. Minél gyorsabban távolítsuk el, és utána ne tegyünk semmit. Nem szabad kenegetni, nem szabad fertőtlenítőszereket alkalmazni, nem szabad kinyomkodni az esetleg beszakadt kullancs szájszervét, ugye nem a fejet szakad be, mint ahogy mondani szokták, mert abban már sok kórokozó lenne, de a szájszervben, ami egy szívószál tulajdonképpen, abban már veszélyes mennyiségű kórokozó nem fordulhat elő.
5: A védőoltások megfelelő védelmet biztosítanak?
4: Ugye a Lyme ellen nincsen védőoltás, az agyvelőgyulladás ellen van, ott kétféle termék van a piacon, mind a kettő abszolút hatásos, és nincsen érdemi mellékhatása, tehát nyugodtan alkalmazható. A baj velük inkább az, hogy egyre drágábban árulják, szabadárasak, tehát a patikus is lényegében annyira adja, amennyiért a kedve tartja. Azon kívül sorozatoltás, tehát azt jelenti, hogy az első évben 3 oltást kell beadni, utána 3 év szünet, majd 5 évente, ameddig az ember el nem éri az 50 vagy 60 éves életkor, akkor már megint gyakrabban kell adni. De abszolút hatékony, tehát nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki az oltás ellenére megbetegszik.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
6: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Jó estét kívánunk!
1: Hubbi Rádió
2: műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hubbi Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hubbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hubbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Itt a Hubbi Rádió, a hubbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
8: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadék hiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajók forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zátony miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatot, de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hogy te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
9: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
10: Jogomvan.hu.
11: Jogomvan.hu.
10: Jogi segítség mindenkinek.
11: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
13: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
14: Nagy generáció! Illés!
15: Ne gondold, ne, hogy ki
14: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
16: I want to break free.
14: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
17: Szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mai nagy generációban jó néhány magyar felvételt hallhatnak, aki pedig mindezeket garantálja, ön nem más, mint Koncz Zsuzsa, akinek pályafutásával, ha velünk rádióznak, megismerkedhetnek a következő 60 percben. Koncz Zsuzsa Kossuth Díjas magyar énekesnő, elsősorban verslemezeiért és politikai tartalmú, a rendszerváltás előtt esetenként betiltott dalairól és választékos előadásmódjáról ismert. Kevés jele volt, hogy az átlagos körülmények között növekvő éleseszű, szerfelett nagy igazságérzettel megáldott kislányból Magyarország háború utáni nemzedékének egyik meghatározó előadó művésze lesz, aki az ezredfordulóra begyűjt szinte minden elismerést, ami a rockzene területén, a világnak ezen a felén létezik. Szakmai díjak, népszerűség és eladási rekordok, és egy idő után állami kitüntetések szegélyezik pályafutását, és amint ígértem a részletekkel ön is megismerkedhet, a zenék után már bele is fogunk.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót! Folytatjuk a nagy generációt, méghozzá Koncz Zsuzsa zenei pályafutásának megismerését kezdjük meg. Az 1960-as évek elején a magyar televízióban amatőr művészek számára meghirdetett első Ki mit tud vetélkedőn tűnt fel, ahol gimnáziumi osztálytársnőjével, Gergely Ágival, mint a két gézengúz arattak országos sikert, lettek egy csapásra közismertek. A tévé szereplés után keresik meg Zsuzsát az akkori amatőr sztárzenekarok, először az Omega, majd az Illés, végül a Metro is, akikkel a következő években fellép, és akikkel pályája a későbbiekben összefonódik. A Ki mit tud szereplést megörökítő lemezt leszámítva, ekkor jelennek meg első kislemezei, mint például a Rohan az idő, amely a magyar nyelvű rockzene első, minden eladási rekordot megdöntő felvétele volt. Az addigiaktól eltérő vadonatúj hangzás és előadásmód, az énekhang szokatlan egyéni volta, az új stílus tehát egy csapásra meghódította a közönséget.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Koncz Zsuzsa énekhangja és eltérő stílusa tehát nagy sikert aratott a közönség körében. Nagyjából 1965 környékén kezdődött meg a magyar hanglemezgyártás felfutása. Az 1967-es esztendőben megjelent az első magyar rock nagylemez, az Ezek a fiatalok című film zenéjével. Ez jelentős állomás Koncz Zsuzsa pályáján. Főszereplője a filmnek, amely nagyjából hű dokumentuma egy generáció, egy új életérzés megjelenésének, egy már a történelem méletkornak. Itt énekel először olyan társadalmi, szociológiai ihletésű dalokat, amelyekről a későbbiekben azt nyilatkozza, hogy ezeknek a Bródy János által írt szövegeknek alapvető szerepe volt abban, hogy emberi művészi karrierje, nézetei, dalai milyenné alakultak. Az 1968-as TV Fesztivál a színes ceruzák sikere nyomán a következő évben kiadják az első konclemezt. Saját bevallása szerint a Volt egyszer egy lány az addigi évek útkeresését dokumentálta, egyben vázlata volt a következő, az igazi áttörést jelentő Szerelem című lemeznek.

Nagy generáció, a múlt zenéje, a jövő dalainak alapja. Nagy generáció,

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ez itt a nagy generáció, benne pedig Koncz Zsuzsa zenei pályafutása, akinek immáron megjelent nagy áttörést jelentő Szerelem című albuma, és hát azt is tudjuk, hogy az Illés együttessel dolgozik. A zenekarra készült öt lemezből végül az 1973-as Jelbeszédet tiltják be, egyértelműen politikai okok miatt. A tiltás nem személyre szóló, sem Koncz Zsuzsára, sem az Illés együttesre nézve. A későbbiekben kihívássá válik, mint Koncz Zsuzsa, mind a szövegíró Bródy János pályáján. Maradhat-e a dal továbbra is ugyanúgy az önkifejezés eszköze, egy összpontosított szőrszálhasogató cenzúra nyomása alatt? Koncz Zsuzsának voltak tapasztalatai a cenzúra mibenlétéről, hiszen addig készült felvételeinek nagyjából felét különböző okokra hivatkozva sosem játszották le. A válasz az 1974-ben készült két lemezen, a Gyermekjátékok és a Kertész leszeken, amelyen kizárólag megzenésített verseket énekel, fogalmazódik meg.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció. Nagy generáció.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatjuk tovább Koncz Zsuzsa zenei pályafutását, aki önti, ontja magából a zenéket. Miközben kialakul egy nagyon is a hazához kötődő sajátosan magyar, az itteni légkört, gondolkodásmódot, temperamentumot megfogalmazó pályaképe, sorra aratja külföldi sikereit, főleg a szomszédos országokban, a volt Kelet-Németországban, Lengyelországban, de például Franciaországban és Nyugat-Németországban is. Koncertezik a volt Szovjetunió országaiban, többször megjárja Amerikát. Számtalan tévésóban szerepel, önálló műsorok készülnek vele, lemezei jelennek meg. Összesen 5 nagy lemez a két Németországban. Itthon folyamatosan készíti felvételeit a Fonográf zenekarral. Az 1979-es Valahol című nagylemezt az évtized lemezének választja a szaksajtó.

0: Jobbi Rádió.
1: Lassan vége a nagy generációnak, időben pedig az 1980-as éveknél tartunk, amely évek eleje egyébként az útkeresésén. A szövegeket továbbra is Bródy János írja, de a fonográf együttes megszűnésével lezárul egy korszak. Kibővül a szerzők, a lemezeken közreműködő muzsikusok névsora. A 80-as évek elején csatlakozik többek között Bornai Tibor is, aki átveszi Tolcsvai László addigi szerepét, és egészen a 90-es évek végéig irányítja a zenei műhely munkát, úgy is, mint a dalok egyik szerzője. Első közös munkájuk az Új Hold, de az igazi siker a következő, Ha fordul a világ című lemez lesz. A 97-es Ég és Föld közöttel tér vissza a Hungaroton kiadóhoz Kon Zsuzsa, amellyel ismét aranylemezes sikert arat. A 98-as Csodálatos világ duettlemezre gyűjti a magyar szerzők és a férfi élmezőny színe javát. Saját bevallása szerint a koncertek jelentik számára az igazi örömöt és a teljes kipontakozás lehetőségét. Nos, ennyi volt a nagy generáció erre a hétre, Koncz Zsuzsával a főszerepben. Én remélem, hogy tetszettek a magyar felvételek, na meg persze külföldi előadóink dalai is. Én jövő héten is várom Önöket a rádiókészülékek elé. Az előző egy órában Erdélyi Mariant hallották.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: nagy generáció.
1: Kicsiknek is.
0: Kicsiknek is.
2: Hobbi rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
1: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóházba. Konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9%-ről 8,5%-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást. Szállítmányokat követel be a nyugati partnerektől. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attalhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma október 7-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 24,7 fok van. Ezen a őszi napon Amália nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1800 1533-ban Zichy Ferenc gróf főlovászmester felszólítja Kossuth Lajost, hogy adja át neki kőnyomatos sajtóját, amelyen az országgyűlési tudósításokat sokszorosítja. Kossuth október 9-én eleget tesz a felszólításnak. 1847-ben István főherceg érkezése Komáromba, és szerencsétlenség a Dunai hídon. De 12-11 órakor érkezett meg a királyi helytartó József főherceggel, mely alkalommal a szigetből a városba vezető lábashíd leszakadt. 79-en szakadtak a vízbe, ő fensége Du. Egy órakor Tótmegyerre tovább utazott, és a város hídjaihoz nem lévén többé bizodalma, a Vágduna hídján nem kocsin, hanem gyalog ment át. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió. Műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 7-én az Amália nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű női név jelentése az Amalburga vagy Amalberga összetett névből származik. Ennek első tagja az Amalgót királyi család neve és védelem. Az Amáliák október 7-én kívül ünnepelnek még július 10-én, január 28-án és május 4-én is. A név becézése Amál, Amálka, Máli, Málika, Blia és Fliácska. Jeles viselői a névnek Sterbinski Amália kézilabdázó, Amália Bones regényalak G.K. Rowling Harry Potter című művében, valamint ön kedves Amália. Ezen a napon köszöntjük még az Amáliákon kívül az Amál, Baksa, Bakács, Bekes, Bekén, Garfield, Gerold, Girót, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Sergius, Vendelina, valamint Gerald nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Rádió. Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával október 7-én üdvözlöm Önöket. Lássuk, erre a napra milyen érdekességekkel készültem. 1801-jel kezdünk, október 7-én született Adolf Müller, magyar származású osztrák zeneszerző, karmester. Maradjunk még a 19. században, 1828. október 7-én született Falk Miksa, a Pester Lloyd alapítója, amely lapnak jelentősége többek között az volt, hogy évtizedekig formálta a Magyarországról külföldön alkotott képet. Közgazdasági rovatát világszerte elismerték. És még mindig a 19. század, 1849. október 7-én halt meg Edgar Allan Poe író. Most lépjünk át a 20. századba, 1911. október 7-én született ifjabb Horváth János Kossuth-díjas filológus, egyetemi tanár. És mindössze egy évet lépünk előre, 1912-re, október 7-én született Charlesetta Waddles, amerikai vallási vezető, írónő, aki az adományként kapott használt autók eladásából élelmet, gyógyszert, ruhákat és bútorokat vett a szegényeknek. Folytassuk 1916-tal, október 7-én született Horváth György újságíró. 1952-ben kezdte pályáját az Út című hetilapnál, újságírói szakterülete a művészettörténet. Recenziókat, tudósításokat írt, életének legnagyobb részét a Reformátusok lapjánál töltötte. Következő időpontunk 1942. október 7-e, ekkor Budapesten megszületett Halász Judit színművésznő. 5 évet ugrunk előre, 1947-re, ugyanis október 7-én született Rózsa György újságíró. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1956. október 7-én. 69 éves korában meghalt Clarence Birdsey, amerikai üzletember, aki bebizonyította, hogy az ételt nagyon alacsony hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy ehető maradjon. Most is mindössze csak 3 évet lépünk előre, 1959-re, október 7-én először közvetítettek képeket a Hold sötét oldaláról. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet. És végezetül 1968. október 7-én született Toni Braxton, popénekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
2: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 7-e, szerda. Uram, taníts meg minket imádkozni. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 11. fejezet 1-től a 4. versig. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Emelkedés. A tanítványok nem azt kérik Jézustól, hogy tanítsa meg őket gyógyítani, prédikálni, vagy csodákat tenni, pedig láttak tőle rendkívüli dolgokat. Egyetlen dolgot kérnek. Taníts meg minket imádkozni. Miért? Mert látják, hogy Jézus erejének forrása az imádság, mégpedig nem a szavak, hanem az a kapcsolat, ami az Atyával összeköti őt. Jézus nem egy hosszú, ünnepélyes, nehézkes szöveget mond nekik, hanem néhány mondatot. Egyszerűt, lényegre törőt. A mi Atyánk minden szavával nem egy távoli Istent szólítunk meg, hanem azt, akit Atyánknak tekinthetünk. Sokan azt hiszik, hogy az imádkozás egy szép szöveg elmondása. De valójában lelki találkozás Istennel. Olykor szavakkal, máskor sóhaj, hallgatás, figyelem formájában. Az ima nem teljesítmény, hanem nyitottság Isten felé. Nem a szöveg hosszán múlik az értéke, hanem hogy jelen vagyok-e benne. Modern világunkban az imádság gyakran kiszorul a napirendből, pedig ima nélkül, lelkileg kiszáradunk, mint egy növény víz nélkül. Nem azért imádkozunk, hogy Istent informáljuk aktuális élethelyzetünkről vagy gondjainkról, hanem hogy ne felejtsük el, kik vagyunk, és kire bízhatjuk magunkat. Az imádság életforma. Imádkozni olyan, mint lélegezni. Természetes, egyszerű, nélkülözhetetlen tevékenység. Lépjünk be az ima világába. Urunk Jézus Krisztus, taníts minket imádkozni. Ne csak szavakat adj ajkunkra, hanem élő kapcsolatot veled. Taníts meg bízni, kérni, hálát adni, csendben figyelni akaratodra. Tedd életformánká a mi Atyánk minden szavát, hogy ne megszokásból, hanem bizalomból mondjuk. Add, hogy az imádság ne feladat legyen, hanem otthon, ahol veled találkozunk, megpihenünk, és újra elindulunk. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Jobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszonyapja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holt hónapot használtak kifejezés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg hazánk területén 24,7 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt. 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik. Tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Ha egy ember 50 éves korában úgy ébred, hogy semmi se fáj, akkor meghalt.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papíralapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen tehermentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 139 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
10: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Kosztolányi Dezső, hitves. Még hozzád vágyik egyre e beteg szív, és úgy követlek, mint sötét detektív a Pesti utcán, a budai lankán, kedves Ilonkám. De egyre jobban szállnak már az évek, fáradt szemünk a semmiségbe réved, és ami jön, az oly hűs és komorló, mint a koporsó. Az arcodon is feltűn néha-néha a fönség és gyász reszkető árnyéka, s életre buzdítasz, halálra intesz, mint ama hitves, ki kőbe vésve áll a sírok ormán, egy anya fájdalmával és mogorván, a sír hálószobáját nézi csendben, a szemeserebben. Mondd, mit tudsz erről, mindenek tudója, nő, kinek egy a szemfedő s a pólya, titokzatos alvótárs, földi vágyban s a hideg ágyban, rejtélyes, aki immár szomorúnak mutatod arcod, húga te a búnak, beszéld el, mi az élet szörnyű titka, és mi a kripta? Hitetlen én, ki senkibe se hittem, beléd fogódzom, és kérdezlek itten, hová megyünk mi? Élet koszorúsa, mély szavú múzsa.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: A két lány meg a vasorúbanya. Volt egyszer, hol nem volt, volt a világon egy özvegyember, meg egy özvegyasszony. Mindkettőjüknek volt egy-egy lánya. Szegények voltak mind a ketten. Az egyiknek rostája volt, de szitája nem, a másiknak szitája volt, de rostája nem. Az embernek a szita kellett, átküldött az özvegyasszonyhoz, az asszony meg, ha rosta kellett volna neki, átküldött az özvegyemberhez. Hogy ne kelljen mindig mindent kölcsönkérni, összeházasodtak. Az ember lányának nagyon rossz sora lett. A mostohája nagyon rosszul bánt vele, szitta, ütötte, verte, ahol érte. A lány már nem tűrhette tovább, elment hazúról világgá. Ahogy ment, mendegélt, egy nagy erdőben talált egy kemencét. A kemence megszólította. Ó, szép lánymátkám, egyél az én hamuban sült pogácsámból. A lány mondja magában. Eszem bizén, mert éhes vagyok. És jól lakott a pogácsából. Arrább egy patak mellett ment el. A patak is megszólítja. Ó, szép lánymátkám, igyál az én szemetes vizemből. Iszom, mert szomjas vagyok, mondta a lány, és jót ivott belőle. Ment tovább az erdőben. Egyszer egy házhoz ér. Abban lakott a vasorúbanya. Beállott hozzá szolgálónak. A vasorúbanya megparancsolta, hogy 6 szobába szabad neki bemenni, de a 7. nem. A lány fogadta, hogy úgy lesz. De egyszer, ahogy a vasorúbanya elment otthonról, a lány mégiscsak benézett a 7. szobába. Hát, mit látott? Olyat, amin nagyon elcsodálkozott. Annyi kincs volt ott, hogy annyit még álmában sem látott. Megrakodott belőle, és szökött hazafelé. Nem soká mehetett, mert a vasorúbanya visszatért, észrevette, hogy a lány bent járt a 7. szobában, is elszökött. Elővette a sütőlapátot meg a vasgerebent, a lapátra ül, és azt mondta magában. Lép itt lapát, vasgereben, mindjárt utólérek, legerebenezlek. A lány akkor már a patakhoz ért. Megszólítja a patakot. Ó, te patak, rejts el engem a te rejtekedben, imhol jön a vasorúbanya, mindjárt legerebenez. A patak szétnyílt, és elrejtette. A vasorúbanya ott ment el a lapáton a patak mellett, a lányt nem látta meg. Akkor a lány kijött, és tovább ment. Odaért a kemencéhez. Megszólította azt is. Ó, te kemence, rejts el engem a te rejtekedben, imhol jön a vasorúbanya, mindjárt legerebenez. A kemence is elrejtette. A vasorúbanya a lapáton már akkor visszafelé jött, de a lányt nem

0: láthatta meg, mert a kemence elrejtette. Hazaért a lány, megmutatta a magával hozott kincseket, örült is az apja, hogy a lánya most már nem eszi ingyen a kenyeret a háznál. A mostoha szerette volna, ha az ő lányának is volna annyi kincse, mint a másiknak. Sütött neki édes süteményt, meg adott neki egy csutora bort, és elküldte, hogy szolgáljon ő is a vasorú banyánál. Az ő lánya is azon mód találkozott az erdőben a kemencével. Oda szólt a kemence neki is. Ó, szép lánymátkám, egyél az én hamuban sült pogácsámból.
1: Nem eszek én, mondta a lány kevélyen. Van én nékem cukros süteményem.
0: Arrább a patak is megszólította. Ó, szép lánymátkám, igyál az én szemetes vizemből.
1: Nem iszom én, mondja. Van az én csutorámban bor.
0: Azzal tovább ment. El is ért a vasorú banyához. Fölfogadták őt is. A hetedik szobában neki sem volt szabad benézni. Alig várta, hogy a vasorú banya elmenjen otthonról, első dolga volt, hogy a hetedik szobába menjen. Bement, és még több aranyat hozott el, mint a másik. Úgy megszedte magát, csak úgy görbült és sietett hazafelé. A vasorú banya most is nem sokára otthon volt. Megint elővette a sütőlapátot meg a vasgereben, ráült a lapátra, és mondta.
1: Lép itt lapát, vasgereben, mindjárt utolérlek, legerebenezlek.
0: A lány odaért a patakhoz.
1: Ó, te patak, rejts el engem a te rejtekedben, én hol jön a vasorú banya, mindjárt legerebenez.
0: De a patak azt mondta neki. Nem rejtelek, nem itt áll a szemetes vizemből. Szaladt tovább, odaért a kemencéhez, azt is kérte. Ó, te kemence, rejts el engem a te rejtekedben, én hol jön a vasorú banya, mindjárt legerebenez. A kemence se rejtett el.
1: Nem ettél a hamuban sült pogácsámból.
0: A vasorú banya nem sokára utolérte a lányt.
1: Jól legerebenezte, az aranyat meg elvette tőle.
0: A lány alig tudott hazamenni. Mikor hazajött, a kakas meglátta, a kerítésre szállt, és onnan kiabálta.
1: Ím, hol jön gazdasszonyom? Jön ám a te lányod tiszta vérben?
0: Odaugrik az asszony.
1: Hess le onnan, te kakas!
0: És hozzátette. Jön ám, tiszta gyémántban. A kakas megint felszállt a kerítésre, és csak kiabálta.
1: Ím, hol jön a lányod tiszta sebben?
0: Az asszony azt se hagyta szó nélkül. Jön ám, hozza drága kincseket! Egyszer csak a lány belépett a házba, tiszta vér volt. Nem hozott ő bizony semmit.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A Pesti műsor elsőjétől a színházak, mozik, műholdak műsora mellett közli a tüntetéseket is. A rendőrség a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
2: Nem hitelesíthető a 10 évvel ezelőtti Brezsnyev-Carter csúcs. Szakemberek kimutatták, hogy a szovjet versenyző doppingolt.
1: Teller Ede, a hidrogénbomba atya szerint elképzelhető, hogy Románia képes atombombát előállítani. Mint ismeretes, az atombombához megfelelő mennyiségű úgynevezett kritikus tömegű dúsított urán szükséges. A tudósnak román uránról nincs tudomása, viszont a kritikus tömeg már megvan.
2: Egy személyi hír. A Rejtvény újság új főszerkesztője Fejti György.
1: A Sarló és Kaszagyár KISZ bizottsága, hogy felhívja a magyar kasza tarthatatlanságára a figyelmet, ma délután békés tüntetésre hívja a fiatalokat kiegyenesített kaszával és dorongokkal a parlament elé. De legrosszabb esetben a Margit szigetre. Rossz idő esetén kasza és dorong nélkül. Még rosszabb idő esetén el se kell jönni, a rendőrség házhoz megy.
2: A 168 óra szerint a miskolci kocsonya azért remeg, mert fél a postaigazgatótól.
1: A belügyminisztériumban kidolgozták a tömegfeloszlatás új szempontjait. Ezentúl a nem kívánatos tüntetéseken Spéter Erzsébet nemzeti színű alsóban díjakat fog osztani.
2: A kormány érdekegyeztető bizottságának mai ülését elnapolták, mivel a résztvevők este 3:45-ig nem tudtak megállapodni az első napi rendi pontban, hogy tartsanak-e szünetet.
1: Dr. Vámos Valér, a Kútvölgyi Kórház belgyógyásza kisebb megrökönyödést okozott az adóhivatalban, amikor egy fél nyúzott szarvast és 2 nyulat nyújtott át adóelőlekként. Az orvos indoklásul elmondta, hogy az általa kezelt hálás és idős betegek a Kútvölgyiben a paraszolvenciát, szenvedélyes vadászok lévén, készpénz helyett vathúsban fizetik.
2: Újabb előnyös szerződés. Tovább erősödik a magyar-csehszlovák barátság. A két kormány megállapodott, hogy a nyári aratáshoz kölcsönzött magyar kombájnokért a másik fél ősszel, majd vízágyukkal fizet.
1: Egy Szondi utcai spiritista szeánszon Vlagyimir Iljics szelleme kijelentette, hogy a mai magyar kormány valóban forradalmi, a kor követelményeinek megfelel, és ha így folytatja, hamarosan megdöntheti saját magát.
2: Egy közlemény. Özvegy Cuci Béláné nyugdíjas értesíti a szomszédait és a sajtót, hogy amit ő folytat, az nem éhségsztrájk, hanem hóvége.
1: Egészségügyi okokra való hivatkozással lemondott González Pepe Marshall, a majonéz légvédelem parancsnoka. Mint ismeretes, a főtiszt vesztegetési botrányba keveredett, és rögtön ítélő bíróság elé állították. Az ítélet végrehajtása után így nyilatkozott. Nem érzem már elég erősnek magam a légvédelem irányításához. Arról nem is beszélve, hogy már nincs is nagyon fejem.
2: Az új amerikai csodafegyverre válaszlépésként a szocialista országok kifejlesztettek egy teljesen műanyag személygépkocsit, amit nem mutat ki a radar. Az új autócsoda neve Trabant lopakodó.
1: Mint ismeretes, Ausztriában egy tartozás fejében lefoglaltak egy magyar Icarus buszt. A külügyminisztérium közlése szerint válaszlépésként lefoglalták Sopronban Wolfgang Schmidt osztrák állampolgár felső fogsorát. A héten ez a 3. osztrák, aki itt hagyja a fogát.
2: A fiatalítás szellemében tegnap felavatták a magyar úttörők új országos főparancsnokát, Straub F. Brunót.
1: Kamerák előtt lőtt a plafonba a belügyminiszter helyettes. A világosítót a rendőrfőkapitány saját halottjának tekinti.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként is kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszerszintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022. áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Az utóbbi években egyre több nagyszülő dönt úgy, hogy nyári tábort ajándékoz az unokájának. Mit gondol, milyen lenne a trendnek a hátterében?
5: A nagyszülők nagyon fontos szerepet játszanak az unokáik életében, és sokan szeretnének maradandó élményeket ajándékozni nekik. Egyre többen felismerik, hogy a táborozás nem csak egy kellemes időtöltés, hanem komoly, fejlesztő hatása is van a gyerekekre. A digitális világban különösen fontos, hogy a fiatalok kiszakadjanak a képernyő elől, új készségeket sajátítsanak el, és társas kapcsolataikat is fejlesszék.
4: Mit tapasztalnak? Mennyire jellemző, hogy nagyszülők intézik a táborfoglalásokat?
5: Meglepő módon az utóbbi két évben közel duplájára nőtt azon táborfoglalások száma, amelyeket nagyszülők kezdeményeztek. Egyre magabiztosabban használják az internetet, és tudatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyek unokáik számára a legjobbak lehetnek. A táborfigyelő weboldalán például részletes szűrési lehetőségek segítik őket, így könnyen megtalálják a megfelelő tábort, akár sport, művészet vagy tematikus programok, például Minecraft vagy éppen Harry Potter táborok érdeklik az unokákat.
4: A nagyszülők mennyire figyelnek az anyagi szempontokra a táborok kiválasztásánál?
5: Természetesen sokan keresik a legjobb ár-érték arányú lehetőségeket. Az előfoglalási kedvezmények különösen népszerűek körükben, hiszen március közepéig jelentős megtakarítás érhető el. Egyes akciók során akár 10-15 ezer forintos kedvezménye is foglalhatnak tábort, ami számukra is komoly előny, hiszen a megtakarított összeget más családi programokkal fordíthatják.
4: Úgy tűnik, hogy a nagyszülők is egyre inkább élményeket ajándékoznak a hagyományos ajándékok helyett.
5: Igen, és ez egy nagyon pozitív változás. A tárgyi ajándékok helyett az élmények maradandóbbak és sokkal nagyobb hatással lehetnek a gyerekek fejlődésére. Egy nyári tábor során a gyerekek nem csak jól érzik magukat, hanem önállóságot, csapatmunkát és kreativitást is tanulnak. Sokan később is emlegetik ezeket az élményeket, és visszatérő táborozókká válnak.
4: Ön szerint ez a tendencia folytatódni fog a következő években?
5: Határozottan úgy gondolom, hogy igen. A nagyszülők egyre tudatosabb döntéseket hoznak az unokáik érdekében, és a táborozás egy olyan ajándék, amely hosszú távon is meghatározó élményt jelenthet számukra. Mi a táborfigyelőnél örülünk annak, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél több gyermek számára elérhetővé váljanak ezek a programok.
4: Köszönöm a beszélgetést!
5: Én köszönöm!
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.
10: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadék hiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajó forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zátony miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatot, de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
4: Kellemes rádiózást és nagyon jó vitát kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music egy újabb műsora. A mai film, amely porondra került, egy igen szokványos szófordulatot, avagy a felpörgetve címet viseli. Néhány pontba szedem az első megszólalás folyamán a filmmel kapcsolatos információkat, utána elmegyünk egy kicsit muzsikálni, majd visszajövök, és egy kicsit részletesebben fogjuk átbeszélni majd a film történéseit, rezdüléseit. Az első pont, amely igen érdekes már is a legelején, az, hogy furcsa, bizarr ötlet, illetve cselekvés az, amely a filmet magába öleli. A második pont, hogy igen mogorva, de ebben ellentétben furcsa és szeszélyes emberek is szerepelnek a filmben. Illetve a harmadik pontja, amit igen fontosnak tartottam, hogy ide beírjak, az az, hogy olcsó, koszos, kokó, kristályos állagú, ami rekordidő alatt erős függőséget okoz, illetve nagyon gyorsan halált is. Hát remélem, ebben a néhány ponttal már is felkeltettem az érdeklődésüket, hogy miről szólhat a felpörgetve című film. Maradjanak velünk, elmegyünk most muzsikálni, és utána pedig visszajövök, és megbeszéljük, hogy mi is ez a film valójában.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
6: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
7: A muzsikák után már is itt vagyok a részletekkel, hogy hogyan is indul ez a film. Kev Kallios, azaz Jason Tatham, profi bélgyilkos, zavartan ébred, kitámoljuk a nappaliba, ahol egy nyomdafestéket nem tűrő feliratú DVD-t talál a tévének támasztva. A DVD egy felvételt tartalmaz arról, miközben ő ki van ütve, hogyan szúr belé egy riválisa, Verona röhögve egy dózist, abból a kínai high-tech future okosságból, az ő szabaival élve. Tájékoztatást is kap arról, hogy a Beijing koktél állítólag hatása egy órán belül halált okoz. Na ettől begőzöl. Mohó csávó mindent akar abban az egy órában. Túlélést és bosszút is. A nagy poén időközben elsül, ugyanis a drog már hamarabb is megöli, ha egy pillanatra is megáll, nyugszik és már lassul is a szívverése. Kallios ezáltal elveszti az eszét.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Jason Statham folyamatosan síránkozik egy Shakespeare-i mélységű drámai szerepért, de hát minek, amikor ennyire jól megy neki ez a fajta is. Annyira érzi minden porcikájában az állat karakterét, hogy akkora paraszt, hogy libabőrözik tőle a hátunk. Mennyire ritkán érez ilyet azért az ember, akár egy mozifilm, akár egy tévéfilm láttán. A Kelios által felvállalt feladathoz pedig pontosan ennyire kell állatnak lennie, mivel túl akar élni, meg akarja menteni butácska csaját, és egy fél maffiát akar felszámolni úgy, hogy közben 10 percenként rájön a haldoklás. Minden nem jöhet össze, de azért ő rajta lesz. A szívelhalást elkerülendő kokóval, koffeinbombákkal, lopott szívgyógyszerekkel és bizarr adrenalin hajcsár ötletekkel pörgeti magát, járművet lop, lő, verekszik, mészárol, felfedezi az exhibicionizmusban rejlő zamatot, és fényes nappal forgalmas közterületen szeretkezik, ha éppen arra van szüksége.

0: Hobby Rádió.
1: Jobb zenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Oké, cowboy.
4: Guy Ritchie formai megoldásai külön érdekesség, hogy itt Statement ugyanúgy egy liftben éri a mentális mélypont, mint Guy Ritchie idei Revolverében. Tarantino stílusos durvasága, New Asian cinema, tehát van itt minden, mindenből egy kevés, mint egy koszos elegyben. Előfordul, hogy nem túl eredeti, de üt, mint egy kevert pálesz. Kép a képben, játék a diegetikus feliratozással, mindenféle filterek, profi, precíz vadulás a kamerával, de nem gics, hiszen itt egy tripről van szó, a maga elborult módján közel minden mozzanat motivált, a látvány-zene összhatás pillanatok erejéig pedig katartikus hatással bír.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
8: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Movie and music. Filmben a zene, zenében a film.
10: Gyakran nevetünk, mert a film nem tagadja, hogy túloz, és bár felspanolt állapotban még az egyszerűbb hülyeségein is nevet az ember, mint mondjuk egy eltévedt golyó által kilőtt pinty, néha igen szellemes is tud lenni, ráadásként pedig egy kevés társadalomkritikus csípelődés is belefért. Végig kérdés, hogy lehet-e még tovább fokozni a hatást, és végig lehet ügyes, ötletes gyerek ez a Kev Kallios. Mark Nebeldin és Brian Taylor először ültek a rendezői székbe, de már is letettek valamit az asztalra. Egy akciófilm, mondjuk, legyen ilyen.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: Sokféle akciófilmmel találkoztam már, és elég sokat meg is néztem. Mégis arra döbbentem rá, hogy nincs olyan akciófilm, amelybe valamilyen szinten a maffia ne szólna bele. Így volt evel a filmmel is, bár nagyon sok mondani valót rejtett a számomra, és igen érdekesnek találtam azt is, hogy hogyan lehet egy történetet ilyen fantasztikusan összeszűni a magánélettel, a poénnal, de mégis ott van az akció jelenetek sokasága is a filmben. Remélem önöknek is nagyon tetszeni fog majd a Pörgetve című film. A mai műsorban ennyi fért bele. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallották.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Köszöntöm Önöket, Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a mai Koktél. Eltelt egy újabb hét, úgyhogy újabb koktélt és kizárólag alkoholmentes koktélt fogok kevergetni, kavargatni önöknek. Remélem, hogy a következő 2x60 percben együtt fogjuk fogyasztani eme incsiklandozó finomságot. Na de hát a hozzávalók a mai nap folyamán a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogy a tudósok képesek előre megjósolni az agyi hibákat. Ez azt gondolom, hogy elég érdekesnek tűnik. Utána könyvajánlóval érkezek vissza, és majd kicsit rendkívüli módon kettő könyvet fogok az önök figyelmébe ajánlani. Az egyik Szepes Mária, a Vörös Oroszlán című könyve, a másik pedig Nicole Lindsay, a Túl a Felhőkön című könyve. De hogy miért választottam a mai napra kettőt, ez nem sokára kiderül. Többek között az is, hogy a koleszterin csökkentő a viszereknek is jót tesz. És még néhány információ erre az órára, képzeljék el, közösségi portálokról szóló tanulmányokból is lehet diplomázni, de hogy hol, miért, hogyan, ez nem sokára kiderült, ígérem még ebben az órában. És ha egy kicsit előre kalandozunk a következő órára, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy megvizsgáljuk azt a négy dolgot, amit a nők utálnak magukban, de a férfiak pedig buknak ezekre. Úgyhogy kedves hölgyek, férfiak, kérem az önök figyelmét még jobban a következő órában. Egy azért, hogy alá tudják támasztani, hogy valóban tetszik-e önöknek a nőkben az a bizonyos testrész, vagy nem, és mi nők pedig azért figyeljünk jobban, hogy képesek vagyunk-e magunkon ezeket az apró vagy nagyobb dolgokat elviselni. Ez vár tehát önökre a következő 2x60 percben. Remélem, hogy ezt az időt családias hangulatban együtt fogjuk tölteni. Na de persze a jobbnál jobb zenéket sem hagyhatjuk ki. Íme ezek következnek, utána pedig, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy a tudósok képesek előre megjósolni az agyi hibákat.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
6: Műsorajánló.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
10: Retikül szerdán 16 órától.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 한번 더 줘.
1: 호비라디오 이메일 제목 info@hobbiradio.hu.
2: 마리스 visszatértem önökhöz, és arról lesz szó, hogy a tudósok képesek előre megjósolni az agyi hibákat. Egy nemrég végzett kutatás szerint egyes agyhullám mintázatok segítségével a tudósok képesek másodpercekkel előbb jelezni az agy által elkövetett hibákat. A kutatók 14 önkéntest kértek fel, hogy vegyenek részt a kísérletben. A résztvevőknek egy-egy képernyőt kellett nézniük, amelyen 1-től 9-ig számok villantak fel. Az önkénteseknek egy gombot kellett megnyomniuk minden szám felvillanásával, kivéve az ötöst. Mindeközben a kutatók egy intenzív agyhullám rögzítő berendezéssel vizsgálták a résztvevők agyműködését. A teszt monotonitása miatt az esetek 40%-ában az alanyok az ötös szám felvillanásakor is megnyomták a gombot, nyilatkozta a Kaliforniai Egyetem kutatója. Az agyhullámok utólagos elemzésével

0: Azt gondolom, hogy jó volna tudni előre, ilyen berendezés segítségével, hogy mikor fogunk hibázni, hogy ezt a hiba lehetőséget ki tudjuk küszöbölni. Azt gondolom azonban, hogy a 21. században már ez is csoda, hogy fel tudtuk ismerni, és ugye azt nem kell mondanom, hogy a tudomány mindig fejlődik, úgyhogy lehet, hogy már lesz egy olyan hiba elhárító gyógyszer is, amivel az esetleges hibákat el tudjuk kerülni, de azt még mindig meg kell jegyeznem, hogy emberből vagyunk, és tévedni nem szégyen, illetve nem baj.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Itt a koktélban már is elérkeztünk a könyv ajánlóhoz, és mondtam önöknek, hogy rendhagyó módon most 2 könyvet fogok bemutatni. Ennek az oka nem túl bonyolult, egyszerűen az, hogy nem tudtam eldönteni, hogy melyik a jobb. Így hát önökön van a sor. Az első Szepes Máriának a Vörös Oroszlán című könyve. A 16. század első felében született Hans Burgnár gyermekkorában a nagybátyja megfertőzi az aranycsináláshoz elengedhetetlen bölcsek köve és az örök élet igazi elixírje iránti vágyal. A nagybácsi halála után Hans megszökik otthonról, és Nürnbergben megismerkedik valakivel, aki orvosnak mondja magát.

0: A tanulni vágyó fiú azonban gyanítja, hogy ő az igazi beavatott. Ezért szolgálatába szegődik, és minden lelki vívódása ellenére képtelen ellenállni a vágynak, hogy megszerezze az örök életet jelentő vörös port. Ez az első könyv, mégpedig Szepes Mária Vörös Oroszlán című könyve. A következőt pedig Nicole Lindsay írta, és a Túl a felhőkön címet viseli. Két Fitzgerald egészen fiatalon belezuhant egy szerelem nélküli házasság csapdájába, így azután nem csoda, hogy a hosszú esztendők során lassan eltávolodtak egymástól a férjével, a hűtlenkedő Williammel. Lányuk Célia 8 évvel korábban otthagyta a családi házat, mivel képtelen volt elviselni apja zsarnokoskodását, és azóta nem is hallottak felőle. Két sohasem találkozhatott unokájával Mattel sem. Most kap egy utolsó esélyt, hogy helyre hozza egy élet hibáit, ám ehhez anyagilag segítségre lesz szüksége. De hogy meg tudja oldani, az kiderül akkor, hogyha elolvassák Nicole Lindsay Túl a felhőkön című könyvét. Remélem, hogy önök sem bántják, hogy két különböző karakterű stílusú könyvet hoztam ma önöknek, de azt gondolom, olvasni jó dolog.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Itt a Koktélban pedig egy érdekes hírrel folytatjuk, mégpedig arról lesz szó, hogy közösségi portárokról szóló tanulmányokból is lehet diplomázni. Master fokozatú diplomát kínál hallgatóinak a Birminghami Egyetem a közösségi portálokról szóló tanulmányokból. Az egyéves képzés 4400 fontjába kerül a diákoknak. A társadalmi média szak a közösségi oldalokról szóló tanulmányok mellett a blogok létrehozására és a podcastingra, vagyis a hanganyagok interneten való közlésére is megtanítja a hallgatókat. A Birminghami Egyetem kommunikációs és marketing eszközként foglalkozik a közösségi hálózatokkal. A gyors népszerűség ellenére a diákok bírálták a szerintük túl egyszerű kurzust. Valójában az emberek már mindent tudnak erről a témáról. Úgy gondolom, ez az egyetemi források elpocsékolása, mondta az egyik hallgató. Az intézmény stílszerűen az internetes honlapjára feltöltött felvételen hirdette meg a jövőre induló kurzust. John Hickman, a képzés szervezője elmondta, kedvező visszajelzések érkeztek a lehetséges diákok köréből. Nem csodabogarak és kockafejek számára hirdetjük meg a kurzust, az itt tanított dolgok sok ember számára elérhetőek lesznek. A képzés során átvesszük, hogy mihez kezdhetnek az emberek a Twitterhez és a Facebookhoz hasonló oldalakon, és hogy miként használhatják ezeket kommunikációs és marketing célokra, mondta Hickman. A kurzus iránt már most jelentős az érdeklődés. Elsősorban olyan diákokra számítanak, akik az újságírás és a PR területén akarnak elhelyezkedni. Hickman szerint a téma lehetőséget ad a kutatásokra és a tudományos tevékenységre is. E két tényező meghatározó szerepet játszott abban, hogy master képzésként lehetett meghirdetni a szakirányt. A téma lényeges és igencsak tudományos. Ez egy új képzés, de jelentősége megkérdőjelezhetetlen, mondta Hickman. Azt gondolom, hogy így a 21. században mindenki számára elérhető valamilyen formában az internet, és mondjuk minden 5.-10. háztartásban már van otthon számítógép, és most persze Magyarországról beszélek, és nem csoda, hogy külföldön ez az arány nagyobb, és így akár egy ilyen képzést is tudnak hirdetni. A master fokozatú diploma az itthon egyetemi diplomát jelent, és hogy egy év alatt el lehet végezni, ez pedig egy kicsit érdekes, de hát külföldön ezek szerint minden lehetséges.
2: Érdekes témák, érdekes emberek, Koktél.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Az érdekességek után most egy kicsit az életmód felé átkalandozunk, és már is arról tudok beszámolni önöknek, hogy a koleszterin csökkentők a viszereknek is jót tesznek. Az érelmeszedéshez vezető rossz koleszterin vérszintjét csökkentő statin tabletták szedése esetén viszérgyulladás is ritkában fordul elő. A fontos új felismerést az amerikai szívgyógyász kollégium kongresszusán ismertették. A világ vezető szívgyógyászainak közreműködésével zajló kongresszus egyik nyitó előadása egy olyan tanulmány volt, amely legújabb eredményeivel foglalkozik. Ez a nagy vizsgálat a koleszterin csökkentő készítmények a statin gyógyszercsalád egy tagjának alkalmazásával történt. A statinok felfedezésével az utolsó évtizedekben a koszorúért betegek millióinak sorsát sikerült megváltoztatni. Endo Akira japán kutató éveken keresztül fáradozott munkatársaival olyan gyógyszer kidolgozásán, mely csökkenteni tudná szervezetükben a koleszterin termelést. Dr. Endo 6000 gombaleves elkészítése után 1973-ban megtalálta azt a penicillin gombát, amelyik erényesen gátolja a koleszterin termelő enzimet. Ma már több ilyen szer van forgalomban, és jelenleg a világ legnagyobb mennyiségben eladott gyógyszere is ilyen készítmény, mert statin tablettákat a koszorúér betegség megelőzésére, vagy már lezajlott infarktus után a szívroham ismétlődésének akadályozása véget világszerte alkalmazzák. Már korábban is észlelték, hogy a statinok a koleszterin szint csökkentése mellett a véralvadást ugyancsak kedvezően befolyásolják, de arra vonatkozó megfigyelések nem voltak, hogy az alsó végtag mély viszereiben bekövetkező gyulladást, a véralvadék kialakulását képesek-e megakadályozni. A Jupiter tanulmány két esztendeje alatt a több mint 17 000 vizsgált szeméből a statinnal kezeltek között 43%-kal ritkábban fordult elő viszér elzáródás, mint abban a csoportban, amelynek tagjai nem szedtek koleszterin csökkentő tablettát. Robert Glein, a munkacsoport vezetője kiszámította, hogy 18 felnőtt statinnal való kezelésével egy érkatasztrófa, infarktus, szélütés, viszér elzáródás kerülhető el, ami igen jó eredmény. Szerencsére én így 23 évesen még nem küzdök ilyen problémával, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányban halad a tudomány, és egyre jobban meg tudunk bizonyos betegségeket előzni, vagy megakadályozni a korai halálozást.
0: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél. Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
0: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ennyi fért bele a koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elmenjenek valahová, hisz a következő órában arról lesz szó, hogy négy olyan dolog van, amit a nők általában nem szeretnek magukon, ellenben a férfiak annál jobban. De hogy mi is ez a négy dolog, az nem sokára, a kötelező percek után kiderül itt a koktélban, és várom az önök véleményét is ezzel kapcsolatban, hogy vajon mi nők valóban nem szeretjük ezt a négy dolgot magunkon, és a férfiak véleményére pedig azért vagyok kíváncsi, hogy ők vajon tényleg annyira szeretik-e ezeket a bizonyos dolgokat.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papír alapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen tehermentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 132 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli eszelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Ez már a Koktél második órája. Én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, remélem most is együtt fogjuk kavargatni, kevergetni, fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt, melynek ebben az órában a hozzátevői a következők. Nem sokára 4 olyan dolgot fogunk megbeszélni, amit mi nők utálunk magunkon, de a férfiak annál jobban szeretik ezt. Egy kis fölösleg a popsin a legtöbb nőt képes konditerembe kergetni, pedig néhány testi hiba férfi szemmel nagyon is vonzó. Jó, egyet most elmondtam, természetesen ezen kívül van még három olyan dolog, amit mondjuk mi nem szeretünk annyira magunkon, de a férfiak igen-igen vonzónak találják. Már most gondolkozzanak ezen, hogy mi lehet ez a négy dolog, és utána pedig én kíváncsi leszek arra, hogy egyet értenek-e velem, vagy nem. Valóban utáljuk ezt a négy dolgot magunkon, kedves nőtársaink, és valóban kedves férfiak, önök pedig ezt szeretik-e bennünk? Ez ebben az órában a nagy kérdés. Néhány zene után el is kezdjük, és bele is fogunk vágni abba a négy dologba, amit mi nők utálunk magunkban.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió
5: műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: amit mi nők utálunk magunkban, de a férfiak pedig igenis vonzónak találnak. A legtöbb nő, ha tollal és üres füzettel felszerelve bezárják egy tükörterembe, végtelen oldalakat tudna megtölteni azzal, hogy mit talál magán tökéletlennek. Bizonyára már önnel is előfordult már, hogy a tükör előtt forgolódban nagyobb cicit vagy feszesebb feneket álmodott magának. Nem is beszélve a narancsbőr hiányáról. Ezzel a régi ismerőssel már egy ideje el is mérgesedett a hölgyek viszonya, és senki sem bánná, ha sikerülne megszabadulni a makacstárstól. Mert a legtöbb nő így egyszerűen nem érzi magát elég szépnek és kívánatosnak, nem csoda hát, ha ilyen hangulatban mi sem veszük észre az utcán az utánunk kandikáló férfi szemeket. Mert ezen a téren mi nők sokkal keményebb, döntőbb bírók tudunk lenni, mint férfi társaink, ők ugyanis a legtöbb kőkemény kritikát, érdemlő női hibát sokkal inkább vonzónak találják, semmint elviselhetetlenül rútnak. Kezdjük rögtön az arc legfőbb ékénél, a kihívó, csábos mosolyjal elővillanó fogaknál. Sok nő inkább a flört egyik leghatásosabb eszközét, a mosolyt áldozza fel, semhogy fogait mutassa. Ha azonban a fogsorunk nem tökéletes, és van egy icipici rés az első fogak között, még nem kell azonnal szégyenkeznünk. A kis szabálytalanság egyedivé tesz minket, egy bájos mosolyjal pedig olyan hatásosan terelhetjük el róla a figyelmet, hogy a pasiknak fel sem fog tűnni, hogy fogaink nem makulátlan rendben sorakoznak egymás mellett. Ha tehát fogsorunk nem tökéletes, az még nem ok arra, hogy zavartan takargassuk. Lehet, hogy a férfiak szemében éppen ez a kis hiba tesz különlegessé vonzóvá minket. Nem lehet tudni, hogy a férfiak fejében mi szokott járni, illetve jó tudjuk, de ez nem mindenkire igaz. Azonban, hogy a fogunkkal nem vagyunk megelégedve, akkor hívhatjuk a fogorvos segítségét, gondolok itt, hogy fehérebb fogakat szeretnénk. Ez is lehet egy megoldás. Azt gondolom, hogy a mosolynak tényleg ereje van.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kossuth Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a koktélban tovább folytatjuk azokat a dolgokat, amit mi nők úgymond nem tudunk elviselni magunkon, de a férfiak lehet, hogy vonzónak érzik ezt a bizonyos dolgot. Ilyen lehet a kicsi cici. A legtöbb férfi korántsem vágyik méretes ütközőkre. Megelégszik ő a B-kosár mérettel is, ami kicsi és helyes. De nem hátrány természetesen az sem, hogy a nagy keblek sportolás közben nem hátráltatnak minket. Ha a természet nem túl nagy, de formás feszes mellekkel áldott meg minket, ne is gondoljunk plasztikára vagy egyéb mellnövelő trükkre. Nem azért tetszünk a férfiaknak, mert hatalmas keblekkel vonjuk magunkra a figyelmet, sokkal inkább azzal lehetünk vadítóak, ha minden ízünkben ellenállhatatlanul nőiesek vagyunk. Ma már a divat is olyan sokszínű, hogy a kis cicivel megáldott nők is könnyedén találnak maguknak érdekes fazonú, szexis ruhadarabokat. Választunk olyan felsőket, amelyek nem a dekoltázs miatt kacérak, sokkal inkább a fantáziadús mintázatukkal vagy különleges szabásukkal hangsúlyozzák nőies kisugárzásunkat, és meglátják, éppen annyira feltűnő jelenség lehet ön is a férfiak szemében, mint egy bombázó kebelcsoda. Ezzel kapcsolatban nem is tudom, hogy hol foglaljak állást, inkább azt mondom, hogy legyen kisebb a mellünk, és azáltal szexibbek tudunk lenni, mint egy nő mell láttán, bár mondom, én a férfiak szemébe nem tudok belelátni, de irigylem azokat a nőket, akiknek kisebb a melle, és nagyon jó alakjuk van.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
6: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
7: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
6: Nem lehet, hogy vírusos?
7: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
6: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
7: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
6: Majd ők megoldják.
7: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
6: Ők távolról is megoldják.
7: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
6: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
8: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Koktélban tovább folytatjuk azokat a dolgokat, amit mi nők utálunk magunkban, de a férfiaknak ez elég vonzó lehet. Sokan a pici poszira esküszünk. A kis mellek után a nőknek a legtöbb fejtörést a pici pocak, a póló alatt domborodó makacs zsírpárna okozza. No, nem olyan szempontból, hogy hogyan lehetne nagyobbá varázsolni. A kis hastól minden nő szabadulna, mert a modelleknek nincs, a két részes fürdőruhához pedig nem passzol. Pedig a legtöbb férfi szereti ezt a puha kis fensíkot. Ha tehát lekerül majd rólunk a ruha, az apró domborulatról a középtájon nem fog a párunk eszébe jutni, hogy a következő szülinapunkra kénytelen lesz egy fitness bérlettel megajándékozni minket. Sokkal inkább az jár a fejében, hogy mennyire izgató, hogy nőies magabiztossággal tudjuk viselni bájainkat. Ha tehát nem lázadunk a pici pocak ellen, a pasiknak több mint valószínűleg fel sem tűnik, hogy bármi hiba lenne a testünkben. Főleg azért, mert hogyha szeretnek minket, akkor az apró hibáinkkal is rá tudnak minket fogadni, nem hiába választottak minket, erre pedig én azt tudom mondani. Azt is el kell árulnom, hogy nem biztos, hogy nekem pici pocakom van, egy kicsit nagyobb, mint a pici, de nem túl nagy, azt gondolom, legalábbis én így látom. Ám bár ez a hiba engem azért 2 hónapja a konditerembe kergetett, azóta már sokkal jobban megbarátkoztam vele.
0: Érdekes témák. Érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Itt a koktélban pedig az utolsó olyan dologról beszélek önöknek, ami minket az őrületbe tud kergetni, azonban a férfiaknak ez vonzó. Ilyen a széles csípő. Fentről lefelé pásztázva alakunkat, a pocak alatt rögtön ott a következő kritikus terület, a csípő, ami általában kéz, a kézben jár a popsival is. Ami tudva levőleg, vagy egyszerűen csak túlméretes, vagy pedig makacs narancsbőr teszi változatossá domborzatát. A helyzetet pedig csak tovább rontja a túl széles csípő, amit a modern divat tervezők sem néznek el, és könyörtelenül szűk nadrágot próbálják erőltetni. Ha hasonló problémánk van, inkább a nadrágunkat cseréljük le, ne a testünket. Némi mozgás természetesen nem árt, azonban a széles csípő és a narancsbőr nem válogat, könyörtelenül lecsap BMI indextől függetlenül bárkire. A férfiak azonban nem bánják cseppet sem, ha kicsivel szélesebb a csípőnk. A kerek csípő a buja nőiesség jelképe, a popsi pedig, ha kerek és feszes, lehet akkora, amekkora csak szeretne. Gondoljunk J-Lo-ra vagy Beyoncé-ra, ők is méretes csípővel és hátsóval rendelkeznek, és ennek ellenére ott vannak a top legjobb, mondjuk 100 nőben. És ezek után kedves nőtársaim elgondolkozhatnak azon, hogy vajon ezt a négy bizonyos dolgot utáljuk-e magunkban vagy sem, ha el tudjuk fogadni, akkor a férfiak is jobban elfogadnak minket, ha nagyobb az önbizalmunk, akkor még nőiesebbek tudunk lenni, és ezáltal még vonzóbbak a férfiak szemében. Ha pedig már van párunk, ő elfogadott olyannak, amilyenek vagyunk, ami persze nem azt jelenti, hogy elhanyagolhatjuk magunkat, öltözhetünk úgy, ahogy akarunk, nem kell mozogni, ez tévedés, persze kell egy némi mozgás, egy egészséges életmód, de az apró pici hibák nem is biztos, hogy hibák.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány.
0: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Obbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ennyi volt a Cocktail második órája. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Remélem, hogy akkor is együtt fogjuk fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Az elmúlt 2 órában a koktélunkhoz pedig azt gondolom, hogy elég érdekes hozzávalókat sikerült összeválogatnom, és kedves nő társaim, fel a fejjel, az apró testi hibánk még lehet szexi és vonzó a férfiak számára. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Ah, yeah!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mélység
2: kapaszkodni. Mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Milyen lófasz?
1: Hobby rádió.
0: Fogalkozni menjetek ki a busztába!
2: Itt a Hobby rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papíralapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen tehermentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 132 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli eszelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 8-án köszöntjük Koppány nevű kedves hallgatóinkat. A török-magyar eredetű férfi név méltóságnévből lett személynév, többek között a 10. században élő magyar vezér neve, aki Géza halála után Szent Istvánnal szemben a hatalomra tört, jelentése nagy, erős és győzelmes. A koppányok ünnepelnek még október 8-án kívül, június 20-án és július 9-én is. A név becézése Koppányka, Kopi és Kopika, jeles viselői Koppány nemzetségfő, Kovács Koppány énekes, valamint ön, kedves Koppány. Ugyanezen a napon köszöntjük még Benedetta, Benedikta, Benedita, Benita, Bettina, Birgit, Birgitta, Deme, Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, János, Laurencia, Vlorin, Vlorina, Loréna, Magor, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon, Szergius és Áldáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1876 az első időpontunk, október 8-án született Wellman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. 20 évet ugrunk előre 1896-ra, ugyanis október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Lépjünk át a 20. századra, 1912. október 8-án Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró megindította az első Balkánháborút Törökország ellen. És most lépjünk előre 8 évet 1920-ra, október 8-án született Frank Herbert, amerikai sci-fi szerző. Folytassuk 1922-vel, október 8-án született dr. Christian Barnard, dél-afrikai szívsebész, az első orvos, aki sikeres szívátültetést hajtott végre. Az operáció 1967. december 3-án volt. Ugorjunk 1939-re, október 8-án Szolnokon megszületett Bergendi István, zenész és zeneszerző, a Süsü zenéjének megalkotója. Folytassuk 1943-mal, október 8-án New Yorkban megszületett Chevy Chase, eredeti nevén Cornelius Crane Chase, amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Három Amigo és a Karácsonyi Vakáció. Mindössze 3 évet lépünk előre, 1946-ra, október 8-án megtartotta első koncertjét a Tátrai Vilmos hegedű művész alapította Vonós négyes. Folytassuk 1949-el, október 8-án New Yorkban megszületett Sigourney Weaver színésznő. Leghíresebb filmjei a 8. utas a halál, a bolygó neve halál, a dolgozó lány és a szellemírtók. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1966. október 8-ára. Ekkor az amerikai kormány bejelentette, hogy az LSD-t veszélyes kábítószernek minősíti, melynek használata büntetést von maga után. Végezetül 1992. október 8-án az

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
2: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. október 8-a, csütörtök. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepe. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet, 26-tól a 28. versig. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Elmélkedés. Az angyal belép egy apró názáreti házba, és valami egészen szokatlant mond: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Mária nem egy királylány, nem befolyásos nő, nem híres, csak egy egyszerű, tiszta lelkű fiatal lány. Isten mégis őt választja, mert az igent nem méltóság alapján keresi, hanem az engedelmes, szolgálatkész szív szerint. Mária válasza a történjék velem szavait szerint, a történelem legbátrabb felelete. Nem tudja előre, mit jelent majd ez a beleegyezés. Nincs biztosíték, nincs menekülő út. Csak hit van. Bizalom, odaadás. Ma, magyarok nagyasszonya napján azt ünnepeljük, hogy ezt az asszonyt, ezt az igent mondó szívet kérte meg Szent István király, hogy a magyar nép oltalmazója legyen. Neki ajánlotta fel az országot. István király nem azért tette ezt, mert nem volt jobb ötlete, hanem mert meg volt győződve arról, hogy ha egy nép jövője Máriára van bízva, akkor Isten áldása biztosított számára. Mi magyarok mit kezdünk ezzel az ajándékkal? Mária égi támogatásával. Azzal, hogy 1000 év óta kísér minket, népünket, történelmünket. Vajon csak ünnepeken idézzük fel, vagy valóban a mindennapjaink része is? Ma nekünk kell kimondanunk: legyen meg mindenben Isten akarata. Egy nép jövője nem hatalomban, nem dicsőségben, hanem az Istennek adott csendes igenekben dől el. Magyarok nagyasszonya, Szűz Mária, égi édesanyánk, te voltál népünk reménye az évszázadok viharaiban, menedék a bajban, vezető a hit útján. Hálát adunk, hogy magyar népünk égi oltalmad alatt élhet. Segíts minket, hogy újra rátaláljunk Krisztusra. Tedd szívünket nyitottá, mint a tied, hogy mi is igent mondjunk Isten akaratára. Kísérj minket életünk útján, hogy a mennybe jussunk. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért, fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy az USA-ban 1960-hoz képest az átlagos állampolgár legfeljebb 2,5 cm-rel lett magasabb, viszont a felnőtt átlagos testtömeg ezen idő alatt körülbelül 11 kg-mal nőtt. A korábbi testtömeg index helyett a szakemberek ma már inkább a derékbőrséghez viszonyítják, hogy ki mennyire van elhízva. A nőknél 80-85, a férfiaknál 90-102 cm-es átmérő felső határa már kockázati tényezőnek számít.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Most egy olyan ételt hoztam önöknek, ami hús nélkül készíthető, körte sajttal rakva. A hozzávalók 4 személyre: 60 deka körte, 30-40 deka ementáli sajt, 20 deka dióbél, 4 egész tojás, 2 deci tejföl, 1 deci tejszín, 1 csipetnyi fahéj, 1 evőkanál szegfűszeg, 3 evőkanálnyi cukor, 1 citromleve, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál zsemlemorzsa és ízlés szerint só. A körtét meghámozzuk, a magházát kiszedjük és egyforma vastagságú cikkekre vágjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Beletesszük a szegfűszeg, a fahéjat, a sót, a cukrot és a citromlevét, majd egyszer felforraljuk. Ezután lecsöpögtetjük, kiszedjük belőle a szegfűszeget és melegen tartjuk. A dióbelet kissé lepirítjuk egy serpenyőben. Hőálló üvegedény kivajazzuk, meghintjük zsemlemorzsával, pikkelyszerűen rétegezzük a körtét és a sajtszeleteket, majd megszórjuk darabosra vágott pörköldióval. Simára keverjük a tojást a tejföllel és a tejszínnel, kissé megsózzuk, majd a sajtos körtére öntjük. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 15-20 percig sütjük.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobbiradio.hu.
0: A rádiót!

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az ipar egészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadékhiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajók forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zárt anyag miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatot, de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hőgyenetén táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
7: Te vagy a legjobb dalom a héten.
5: Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Táncolj mi!
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csirkálnak? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

Nagy a baj, ha visszakaj.